0: A Forrás Rádió Tatabányán az FM 97.8-on.
1: Nézz ablakon még, átszűrődik a fény.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spice.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider.

gazdagı. DJ Şinkovi.

0: Forrás Rádióban.
1: Buenos Morgan, jó reggelt kívánok mindenkinek. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki nagy dorogon az autójával nem állt meg a jelzésükre, majd menekülés közben balesetet szenvedett. Burkolatjavítási munkálatok miatt torlódásokra kell számítani Komáromban. Jövök a részletekkel a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István, egész reggel és délelőtt. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter még szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, hogy a döntés megközelítőleg 900000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki nagy dorogon az autójával nem állt meg a jelzésükre, majd menekülés közben balesetet szenvedett, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysága a rendőrség honlapján. A 36 éves férfi a gépkocsival nagy sebességgel a közlekedési szabályokat megsértve haladt, több közlekedőt is veszélybe sodort, és csak a szerencsém múlt, hogy nem ütött el egy kerékpárost. Az egyik kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, kisodródott, az autó egy füves területen állt meg. A sofőr és utasa megsérült, ezért a rendőrök mentőt hívtak. A mentők megérkezése előtt azonban a férfi váratlanul összeesett, elvesztette az eszméletét és leállt a légzése. A rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, a mellkas kompressziónak köszönhetően a férfi rövid időn belül ismét lélegzett. Kiderült, hogy a sofőr feltehetően ittasan vezetett, soha nem volt jogosítványa, nem használt biztonsági övet, és az autó forgalmi engedélyének érvényessége hónapokkal korábban lejárt. A Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint szeptember 17-én csütörtök délelőtt burkolatjavítási munkálatok miatt torlódásokra kell számítani Komáromban, azaz ma délelőtt. A munkálatok az 1-es számú főút, Klapka-György út Mártírok útja és a 132. számú főút, Igmándi út, valamint az érintett körforgalmi csomópont térségében zajlanak. Az érintett útszakaszokon kátyúzási, burkolatmarási és burkolatjavítási munkákat végeznek, számolt be róla Komárom város közösségi oldala. És végezetül sport, a magyar férfi és női válogatott is győzelemmel kezdte az Üzbegisztánban zajló sakkolimpiát. Balogh Csaba szövetségi kapitány az első 10 közé várja a gárdát, amely a 2024-es budapesti sakkolimpián a 11. volt a 206 együttest felvonattató mezőnyben. A mostani csapat a 8. kiemelt a 4 legmagasabb értékszámú játékos átlag élőpontszáma alapján.
0: Időjárás.
1: Hullámzó front hatására ma már elszórtan előfordulhat eső, záporeső, főként péntektől zivatarok is lehetnek. Változékony idő jön.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: Rossz Morgan Best of Így és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Mindezt fellazítva mondok egy piszváros sztorit, szóval
2: az előbb... Hát mindig olyan, persze.
1: Az előbb kiszaladtam mosdóba, mert láttam, hogy van még annyi perc, hogy kimenjek. Beálltam a piszvárhoz, és egyszer csak bejön a WC-be egy kalapos úr. Én ilyet az életben. Bejön, én ott állok a piszvárnál, bejön a kalapos úr, én csak szurkolok, hogy ne álljon mellém, mert az engem megálltul az ihletben és alkotásban. Bejön, megfogja a kalap szélét, nem emeli meg, csak egy jó napot, így hátra sandítok. Bekopog az egyik WC fülkébe, semmi, benyit, jó napot, becsukja, és kimegy.
3: Ne idegesíts.
1: Mi lehetett a motiváció? Mit akart az alkotó?
2: Mosdó ellenőrzést tartott.
1: Hogy megnézte, hogy ki ül ott?
3: A kalaposú.
2: Te nem lehet, hogy szellemet láttál?
3: Ja, amúgy.
2: Amúgy. Vagy hirtelen valami...
1: Azt mondod, ez egy szellemtés?
3: Vagy nem ittál valamit?
2: De ezt akartam kérdezni, nem tudom, bevettél-e valamit esetleg ma reggel, vagy még tegnap esve?
1: Esküszöm, hogy ott volt a kalapos úr.
3: Figyelj, én a portest meg fogom kérdezni, hogy tényleg.
2: A kalapos úr a mosdóban.
1: Lehet, hogy csak én látom.
3: Kérjük az információt.
2: Egy kérdés, de várjál, most képzeljük el azért a szituációt, hogy állsz a piszoárnál. Igen. Nem tudom, hogy drága urak, tehát hogy ki hova szokott figyelni, amikor a piszoárnál, látom lefele. De hogy akkor te úgy balra hátra sandítottál?
1: Igen, mert bejött a kalapos úr. Jó napot. Bement a WC fülkébe, és kiment.
2: De hogy miért nézel közben máshova? Tehát, hogy lehet úgy is köszönni, hogy nem nézel oda.
1: De te úgy köszönsz tőled, bárki bejöhet?
2: Hát lenne, ott, közben
1: ott lenne melletted Elton John, és nem ismernéd fel a szituációt? Azért egy selfie csak lenyomnád.
2: Miközben az egyik kezemmel pisilek, a másik kezemmel szelfizek Elton John-nal, ezt szeretnéd? Hát lehet, hogy ő ezt szeretné, de hogy én azért alapvetően nem.
1: Tatabányán azért csodák történnek. Minden esetre tényleg van itt egy kalapos úr. Vigyázzatok vele.
2: Jézus. És mosdókba járkál be, rabdok.
1: Mosdókba járkál be, igen. 15 fok van, 26 lesz, szóval lehet a szabadban is pisilni.
2: De ha ott is megjelenik egy kalapos úr, akkor kezdjetek el aggódni. Lehet, hogy szatír.
1: Hát ez lesz az új.
2: Kitty, most megy ki megkeresni.
3: De ez hihetetlen, hogy te magoly. Egy perc alatt ilyen sztorikba keveredsz.
1: Hát most ez történt. Na, hát ki tudja, holnap mi lesz. Kitty, gatya szaggató hírrel folytatjuk tovább, mert hogy van egy erőléti sportolónk, aki Hirox versenyző, egyébként világbajnok.
2: Mondjuk már el, hogy mi az, mert én csak a Hirót ismerem, de ő meg az AK-26-ban énekel.
1: Én próbáltam,
3: az túlzás, hogy énekel. Igen?
1: Próbáltam hasonlítani ezt valamihez, és ez kicsit olyan, mint az ilyen erdei sporttanösvények. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Hirox egy olyan verseny, ahol a futás és a funkcionális erőléti feladatok kombinálódnak. 8-szor 1 kilométert kell futni, és minden 1 kilométer után van egy edzőállomás, ahol vannak eszközök, és azzal egy gyakorlatsort be kell mutatni, tehát 8-szor 1 kilométer és 8 edzésállomás, elég kemény sport.
2: Annak tűnik, én az életemben nem hallottam róla, de igen, pedig, ez alapján elég kemény.
1: Pedig Magyarországon, Budapesten is volt ilyen egyébként, arról én sem hallottam, vagy nem tudtam róla, egyébként 2017-ben Németországban találták ki. Na, és itt van ez a nő, ezen a pekingi sportrendezvényen, egy ausztrál sportolóról van szó, Joanna Wiecik. Ő a mindenféle rekordtartó ebben a sportban, és elég sokan kibuktak azon, hogy verseny közben hát nem tudott mit tenni, a nadrágjába ürített, majd rezenéstelen arccal folytatta tovább a küzdelmet, egyébként meg is nyerte.
2: Akkor megérte.
1: Megérte?
2: Hát akkor ezek szerint megérte. Én hallottam ilyet, hogy például állítólag a maratoni futók is így oldják meg a pisilést, tehát hogy egyszerűen csak elengedik.
1: Hogy a rákba? De most te egészen komolyan. Tehát, hogy azt még megértem, mert ugye azt lehet hallani és lehet tudni, hogy a Forma 1-es pilóták ugye nincs idejük kiszállni, nincs idejük megoldani, belevizelnek az overába, anorákba, mit tudom én, és mennek tovább. Ezt tudom. Mert ül, kényelmesen ül, kakiló pózban sportol gyakorlatilag. De egy futó fut, teszi egymás után a lábát. Próbáltál már séta közben pisilni?
2: Nem, bevallom, hogy erre még nem éreztem motivációt az életembe, mondjuk a maraton lefutására sem. Tehát, hogy külön-külön sem, és nem kötöttem össze a kettőt sem.
1: De kezd ezzel.
2: Amúgy, szerintem... Mostanában gyanúsan sok nálunk az ilyen pisis téma, nem?
3: Igen.
2: Nem tűnt föl?
3: De.
2: Ádinak lehet, hogy kicsit van egy ilyen kattanása.
1: Egyébként lehetséges, hogy arra utal vissza, hogy egyetlen egy díjat nyertem el rádiós pályafutásom során, az ugye az Arany Piszoár díja, hiperaktív húgyhólyag szindrómáról beszéltem.
2: Ez volt az egy egyetlen, aki beszélt róla az országban.
3: Ez most komoly?
1: Egészen komoly. Nekem az egyetlen ilyen vizelési díjam van a rádiózásban.
3: Ne idegesíts, hozzá olyan... be majd.
1: Én ehhez értek.
2: Arany piszoár díjas Rédl Ádám.
1: Én ebben vagyok, jó?
2: Szignál lesz.
1: Nyugodtan megcsinálhatod. Én maratonfutótól olyat hallottam, és állítólag az nem ritka, hogyha valaki ilyen rekord meg hihetetlen időt fut, hogy verseny közben hány. Tehát, hogy azt nem tudja visszatartani, és gyakorlatilag azt úgy oldalra.
2: Egyet ígérj már meg.
1: Igen.
2: Holnap olyan témát hozzá légy szíves, amiben nincs se pisi, se kaki, se hányás, se büfi, se semmi. Tehát, hogy minden egyes testet maradjon a helyén. Jó, légy szíves, mert itt lassan már nem tudom. Tehát, hogy át kell evezni a műsort.
1: Na de most maga ez a hír szerintem olyan, ami rendkívül izgalmas, mert hogy meddig mész el abban, amiben jó vagy, úgy, hogy kvázi megszerzed a díjat. Tehát ő most itt a kórházból nyilatkozott vissza, és azt mondta, hogy win is win. Tehát gyakorlatilag hiába volt neki hasmenése, hiába voltak bélproblémái, hiába volt bármi. Ő ennek ellenére a célra fókuszált, nem hagyta magát, és végig nyomta, és megnyerte, és újabb rekord.
2: Hát nyomta, az biztos. Tehát ez... volt is nyoma, hogy nyomta.
3: Amúgy legközelebb, hogyha meghívjuk a Szőnyi Ferit, akkor kérdezzük már meg tőle, hogy van ez.
2: Na, szerintem ez ő is. Ezt még lehet, hogy senki nem kérdezte meg a Feritől.
3: Feri, ha hallgat minket.
1: De például akkor... Kitét, el tudod képzelni, hogy egy krónikát lenyomsz úgy, hogy igazából közben gatyába csúszik a sógor meg a koma, és kvázi végig kell mondanod a híró, senki nem tudja meg.
2: Ja, végül is egy rádióban, ha hangja nincs, akkor...
3: Ja.
1: De ugye?
3: Tehát, profi vagyok.
1: Veletek anyag. Volt már, jó, hát ilyen nem. De veletek volt már olyan, hogy tegyük azt, úgy kellett levezetni egy műsort, úgy kellett ott lenni egy rendezvényen, úgy kellett megcsinálni egy feladatot, letenni egy vizsgát, hogy közben vagy hasmenés, vagy fejfájás, vagy olyan szintű gond volt, hogy te tudtad, hogy nagy a baj, de ennek ellenére végig csináltad?
2: Volt, igen.
1: Na, és sikerült?
2: Sikerült, de azért a jövő hetet is leizzadtam körülbelül, mm-hmm. Tehát, hogy vezettem így már műsort rádióban, voltam így színpadon, és igen, az nagyon kellemetlen. Tehát baromi nehéz úgy koncentrálni egyébként a feladatodra, hogy közben így mindent szorítasz össze, tudod?
1: Nekem kellett úgy időt húznom, most nem mondom direkt a zenekar nevét színpadon, hogy a dobosnak hasmenése volt. Oh. És mondták, hogy hasmenése van, úgyhogy húzzam az időt. És akkor nyomtam én ott mindent a színpadon. Tehát akkor most üvölcsenek a lányok, most üvölcsenek a fiúk, most íze, és sandítottam hátra, hogy megjönne, már fönn volt az egész zenekar, meg íze, és akkor oda súgták, hogy na most akkor rendben van, jön dobos, és láttam hamar, hogy jön, és mondtam, hogy és most akkor érkezik, és a színpad lépcsőjén így hirtelen megfogta a hasát, hátrafordult, és visszarohant a tojtójba. Na akkor most üvölcsenek csak a budaörsiek.
2: Ja, de kellemetlen volt. Egyébként a felvállalt sztori, tehát azért merem névvel mondani, a Korda Gyuri bácsi mesélt el egyszer, hogy megnyilatkozott is róla, hogy neki volt, aztán talán valami külföldi fesztiválon lépett fel, ott énekelt, és azért pont egy ilyen világosabb öltönyben.
3: Hoppá,
2: ez nem jó. És, hogy gyakorlatilag hátrálva ment le a színpadról, hogy senki ne lásson semmit.
3: És lobogott a szél, senki.
2: Így van. Pontosan, szóval, hogy azért vannak ilyen kellemetlen sztorik. Aki sokat van színpadon, azzal azért ilyenek előfordulhatnak.
1: Na, de itt a sportolók meg a sportközösség azon háborodott föl, és ez tök érdekes. Van-e benne igazság, hogy itt higiéniai problémák voltak, mert ugye ugyanazt a pályát, ugyanazokat az eszközöket használják a sportolók, és hogy nem kellett volna a szervezőknek hagyniuk, hogy végignyomja a versenyt.
2: Hát de nem tudtak róla. Gondolom. Yeah. De azért nem jelentettem el mindenkinek. Most azért, őszintén, ha te beszarsz, akkor körbe turnézod az infóval ezt így a
1: kérdben
2: ott van melletted?
3: Én igen. Az háziról én is tudom képzelni.
2: Róla, igen, én is.
1: Megkérdezi mondjuk a 6 éves kisgyereked, vagy a 7-8 éves kisgyereked, hogy apa, mi ez az OnlyFans, akkor mit mondasz?
2: Azt, hogy az egy olyan honlap, ahol hiányos öltözetű nénik vannak.
1: Jó, tehát a nénire fókuszálsz és a hiányosra, mert azért itt van minden, tehát itt nem feltétlen csak ezt találod meg.
2: Biztos vannak bácsik is.
1: Meg nem feltétlen kell durva dolgokat elképzelni. Tehát ugye ez a felület alapból azért jött létre, hogy hírességek az igazán gazdag tehetős rajongókkal kapcsolatba lépjenek. Az már az emberi bujasságnak a következménye, hogy elment ebbe az irányba, de hogy alapjáraton egy normális chatfal is lehetett volna.
2: Lehetett volna, de nem az lett.
1: De nem az lett.
2: És azért valljuk be, hogy általában nem mondjuk garbóba felöltözött hölgyek jelennek ott meg.
1: Vagy ha igen, akkor pénzért változik az állapot.
2: Igen. Tehát mondjuk úgy, hogy ott hiányos öltözetű nénik vannak, akik ezzel sok pénzt keresnek.
1: Igen, és vannak külön ilyen privát videók, vannak feltett videók, vannak árult videók, nem tudom, utána olvastam, tehát egy barátom mesélte egy barátomnak, hogy mit tudok róla.
2: Te meg véletlenül kihallgattad.
1: Viszont itt van a statisztika, és képzeld el, hogy kibukott, hogy mennyit költünk arra, hogy az OnlyFans-en időt töltsünk. Láttad ezt a statisztikát, vagy megtippeltethetlek?
2: Megtippeltethetsz nyugodtan.
1: Nagyon jó,
2: nem
1: nagyon, jó,
2: velem.
1: Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó.
2: De ez Magyarország, vagy nemzetközi? Vagy?
1: Megvan a nemzetközi is, és megvan a magyar is. Egy kicsit így meg akarlak téged tippeltetni. A teljes felhasználói költés 2026-ban, amit az emberiség ott hagyott az OnlyFans-en, az mennyi pénz lehet?
2: Hú, te kegyetlen sok, nem tudom, ilyen milliárd dollár.
1: Oké, okay, hogyha szerintem hozzuk le forintra, mert azt úgy nagyjából értjük. Tehát, hogyha forintba kell meghatároznod, 2026-ban mennyi bevétele volt az OnlyFans-nek, akkor hogy mennyire teszed? Nyilván milliárdokban kell gondolkozni. Hány milliárd forintnyi pénzt költött el az emberiség 2026-ban OnlyFans-re?
2: Mondok valami, hogy 200 milliárd, tehát valami brutálisan sokat kell gondolni szerintem.
1: Jó az irány, 2700 milliárd forintot. De miből?
2: Hát a világszerte azért van miből.
1: Ez hány ember? Ez kettő? Teszi össze, vagy sok ezer?
2: Ez nagyon sok.
1: Hallod, de ez durva, nem? 2700
2: a magyar statisztikára lennék kíváncsi.
1: Milliárd forint.
2: Az is megvan, hogy Magyarországon összesen megvan? Mennyit?
1: Mennyit költöttünk tehát akkor mi magyarok OnlyFans-re 2026-ban?
2: 1 milliárd.
1: Mi gondolod, ez reális? Szerinted az?
2: Fogalmam nincs. Ezek után, hogy világszerte 2700 milliárdot?
1: 1 milliárdot mondasz?
2: Biztos nem Ugandából költöttek rá olyan sokat, meg jó. Nem megbántva az ugandaiakat.
1: Vagy lehet, hogy erre költik. De hogy 1 milliárdot mondasz, és amikor ezt kimondod, akkor ezt soknak érzed, vagy kevésnek?
2: Akkor ezt nagyon soknak érzem, különösen, hogyha összehasonlítom a saját számla egyenlegemmel.
1: Oké. Okay. Nagyjából a magyarok 2026-ban OnlyFans-re 8,8 milliárd forintot adtak ki.
2: Gyerekek, hihetetlen.
1: 13. havi nyugdíj? Tényleg,
2: tényleg mindent ezt határozzak.
1: Nagyon kemény. Hallod,
2: 9 milliárdot költöttünk el OnlyFans-re. Mi magyarok?
1: Vetőes. És az is benne van, hogy ezzel Európában a 19. helyen állunk.
2: Na, végre valami. Kérem szépen. Ebben legalább. És... lehet, hogy törünk előre, lehet, hogy jövünk följebb is a listán.
1: Mennek bele még a statisztikába, imádom ezt a kutatást, figyelj. Nem kell aggódnunk, tehát a 19. hely nem annyira dicső, de hál' Isten Budapest azért a városok versenyében előrébb van, tehát 12. helyen áll Budapest. Ebből a 8,8 milliárd forintból mennyit költünk el Budapesten?
2: Hát biztos, hogy a jelentős részét, mint a 6 milliárdot.
1: Na, annyit azért nem, 3,8 milliárdot, tehát kb. A felét Budapesten költik el.
2: Azért a vidék is erős, tehát azért Sátoraljaújhely is úgy hozzátesz biztos az OnlyFans költésekhez, meg hát akkor nyilván itt Komárom-Esztergom megye is. Figyelj, brutál, tehát hogy tényleg döbbenet, hogy mennyi pénz megy el erre, de hát ebben mindig is világhatalom voltunk. Talán meséltem már azt a sztorit, egy külföldi nyaralás alkalmával elkezdtem beszélgetni a helyi bárpultossal, aki egy sri lankai srác volt, és hát ő ott lakott. Ez egy sziget volt, ez egy kis sziget volt, egy ilyen resort sziget, és ő ott élt. Nagyjából minden nap dolgozott ilyen 10x órákat, és hát sok kikapcsolódási lehetősége nem volt, tehát ő esténként videós tartalmakkal szórakoztatta magát, ha érted, mire gondolok. Aha. Elkezdtünk beszélgetni, megkérdezte, hogy honnan jöttünk. Mondtam neki, hogy Magyarországról. Egy fölcsillant a szemem, és a következő volt a válasza, hogy Hungary? Porn!
1: Erről vagyunk híresek.
2: Látod?
1: Már nem a Puskás.
2: Hát, biztos az is. Olyan is jött velem szembe, de nem. Őnek
1: ez
2: így
1: nagyon
2: rögtön,
1: durva.
2: Rögtön
1: ez
2: beugrott.
1: Nagyon durva. Na jó, hát most már akkor lehet, hogy lehetne a Mohun egy olyan, van a jótékony gomb, meg lehet, hogy lehetne egy OnlyFans gomb, hogy amit visszavált, az palackot.
2: OnlyFans kuponra váltott. Úgy látszik, ha mi magyarok ennyire szeretünk erre költeni.
1: Műanyagot a műanyag lányra.
2: Vannak olyan hölgyek, akik igazi elviselhetetlen hárpiák.
1: De miért a hölgyek? Miért a hölgyek és miért a színészek? Tehát, hogy valamiért ezen kategória, ez rendszeresen szembe jön, mert szokott lenni a büdös színészek, akikkel nem szívesen dolgozol együtt, meg a szájszagú színészek, meg szoktak lenni az elviselhetetlen nők, de valamiért mindig a színész kategóriából. Miért?
2: Nem tudom, én azért említettem így, mert a színész nő az az a színész, aki nő.
1: Köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
1: Ezt még a PC kultúrában sem tudjuk megcáfolni, szóval teljesen jogos. De tényleg a színészeknél azért nehezebb, mert miért? Mert ott nyilván minden munkahelyen ott van az ego. De azért, mert itt olyan nagy szintkülönbségek vannak, hogy valamit elhisz magáról, mert ő van a vásznon, és emiatt többnek gondolja magát, mint a többiek? Vagy miért nincsen egy könyvelőirodában ilyen, hogy a nehezen együtt dolgozható könyvelőnők?
2: De biztos, hogy vannak olyanok.
1: Vannak?
2: Is. Biztos. Tehát ez szerintem személyiség típus. Nyilván, hogyha valaki mondjuk színész, akkor nagyobb eséllyel lesz ugye extrovertált, nagyobb eséllyel lehetnek sztár allűrjei, mert ugye azért ott a népszerűség is játszik, de emellé, hogyha még egy olyan személyiség is párosulna, akkor az nagyon-nagyon veszélyes kombó tud lenni, mondjuk én eleve azt szoktam mondani, függetlenül attól, és elnézést kérek, nyilván kivételek bőven vannak, lehet ez könyvelőiroda, lehet egy gyártósor, sok nő összezárva, azért abban a nettó életveszély, az néha így felbukkan.
1: Kitty nagyon bólogat.
2: A nők egymással ugyanis szerintem sokkal gonoszabbak, mint a férfiak a nőkkel, vagy a férfiak egymással.
3: Én egyébként örülök, hogy itt ennyi férfi van. Már mind nálunk.
1: Ja, de akkor itt bejön a pakliba az, hogy például miért kedvelik kevésbé a női műsorvezetőket, mint a férfi műsorvezetőket? Mert egyszer volt erről egy kutatás, és tök érdekes volt. Az jött ki, hogy azért, mert a férfi műsorvezetőket többnyire csak a férfiak utálják, de a női műsorvezetőket a férfiak és a nők is.
2: De hát vannak női műsorvezetők, akikért a férfiak rajonganak, viszont igen, általában a női műsorvezetők a hölgyek körében sokkal kevésbé népszerűek.
1: Na igen, ez érdekes egyébként.
3: Én egyébként tévében se tudok olyat mondani, aki nő léttére szimpatikus lenne, viszont férfiból azért van.
1: Tényleg? Mit tudom én, egy Ördög Nóri? Egy Liptai Klaudia?
3: Jó, mondjuk a Nóri, meg igen, a Klaudia talán kivétel.
2: De Klaudia szerintem megosztó a hölgyek körében.
1: Igen?
2: Szerintem őt sokan
3: meg
2: túl soknak tartják.
3: Meg a Klaudia vagány, tehát hogy ő azért egy más típusú.
2: Igen.
1: Jó, érdekes a dolog, és lehet, hogy az is benne van még a pakliban, hogy azért róluk írnak, mert ugye nem sok híres könyvelőt ismerünk, eleme színészeket, igen, tehát hogy az ő életük úgymond nyitva van előttünk, de például gondoltátok-e volna, hogy Julia Roberts-szel állítólag nehéz együtt dolgozni?
2: Róla én ezt már hallottam, hogy állítólag azért...
1: De olyan cuki.
2: Hát a filmben azt mondom, hogy állítólag neki van azért egy olyan stílusa, ami hát ilyen erősen agresszív stílusa van neki állítólag a hétköznapok során.
1: Azt írják itt, hogy dűrohamokban tör ki, és erősen domináns.
2: Az ilyenekkel nehéz együtt dolgozni, mindegy, hogy férfi vagy nő, az ilyenekkel, akinek dűrohamai vannak, nyilván folyamatosan attól fél a stáb, hogy mikor fog kifakadni.
1: Ja, és az a baj itt, hogy ugye olyankor nagyon sok pénz múlik azon, hogy ő kifakad vagy nem, mert nehéz lecserélni. Na majd az AI rendben rakja ezeket, nem? Tehát azt mondjuk, hogy oké, dűrohamod van? Na majd leprogramozlak. Gwyneth Paltrow. Róla mit gondoltok?
2: Nekem ő szimpatikus, de akkor biztos neki is van valami allűrje.
1: Ő állítólag nagyon nyersen kimondja a véleményét másokról, például a Reese Witherspoonnal való kapcsolata, állítólag nagyon beszólogatott neki, nagyon szembeszegült vele, de ő legalább egyenes.
2: Igen, én ezt értékelem, nekem a nyersességgel nincsen bajom. Én Andit is csípem.
3: Meg engem is.
2: Meg téged is, igen.
1: Na jó, igazából itt nagyon sok színésznőt még felsorolnak ebben a cikkben, de akkor most elrugaszkodunk tőle. Az a lényeg, hogy többnyire mindenkinél az a probléma, hogy vagy nyers, vagy dominancia vágyjal bír, vagy pedig egészen egyszerűen ilyen egyik nap cuki tündér, aranyos bogyó, a másik naptól viszont használhatatlan, és nem lehet vele együtt dolgozni.
2: Nézd, azért én Magyarországról is, és nem csak színészek, tehát most nyilván ismerek színészeket is, de azért, ha énekesi frontról is direkt nem fogok neveket mondani, az elmúlt években azért azt tapasztaltam, hogy egyre több a sztár allűr, és nem feltétlenül, sőt, leginkább nem azoknál, az előadóknál, ez meg az én laptopom volt, elnézést, amit elfelejtettem lenémítani, szóval nem azokkal az előadókkal kapcsolatban, akik hosszú évtizedek óta a pályán vannak, hanem mondjuk az elmúlt 5-10 évben felkapott énekesek, akik hát helyenként már mondjuk úgy, hogy magukkal is nehezen állnak szóba, nem hogy másokkal.
1: Oké, megengedhető sztár allűr mondjuk egy, most maradok a könyvelőirodánál, de akár egy rádióban, akár egy tanári szobában, tehát mit tudom én, lehet-e mondjuk a 80 éves Pista bácsi sztár allűrökkel megáldva, mert ő már 40 éve tanít történelmet, vagy 60 éve?
2: Nem nagyon hiszem, hogy a pedagógusok kapcsán ez egyébként reális lenne.
1: Tehát ott nem lehet.
2: Nem, itt kifejezetten azokkal az emberekkel kapcsolatban lehet ilyet emlegetni, a sztár allűr, akik szerepelnek, akikért egyesek rajonganak. Aztán, ha látnák ezt az arcukat, akkor lehet, egy kicsit kiábrándulnának.
1: De például valaki, aki mondjuk 60 éve matek tanár, nem kérhet egy bekészítést a tanáriba? Mondjuk. Hey, Jack Daniel. ez?
2: Azért az milyen kemény lenne, hogy besétál az igazgató irodába, és leadja a catering igényét.
1: Vagy valami fanfár, hogy ott nem a csengő konferálja fel, hanem valaki,
4: és érkezik az igazgatónő.
2: Ja, nekem volt olyan tanárom, teszem hozzá, aki úgy érkezett meg, fiatal pedagógusként, de nyilván poénból, hogy megállt az ajtóban, és azt mondta, félre rusnya népség, megjött Tomás a szépség. Jó, nem az Imbert, ami volt, szerintem az egyosan, nem ő volt.
3: És ezt, ezt rólad is el tudom képzelni, hogy így jössz meg.
1: Hogy kezeltétek?
2: Ja, röhögtünk, persze, ő is poénnak szántak.
1: Például simán el tudok képzelni sztártakarítókat. Az milyen király lenne, hogyha valaki mondjuk 10-szer jobban takarítana, mint bárki más, és akkor sztártakarítót a paradicsom osztályra. És akkor megjelenik, és mindenki körülár, és rajongja, hogy ahogy ő spriccel, senki nem spriccel, ahogy ő töröl, senki nem töröl, és kész, és az állarcos igazságosztó föltakarította a paradicsomfoltot.
2: Az aranyseprű díjas sztártakarító.
1: Tehát, hogy simán lehet, érted? Ő már régóta csinálja.
2: Sztárpénztáros.
1: Sztárpénztáros, vagy top buszsofőr, aki nem tudom én, aki kikerüli a dugót, aki a mikrofonba beszél és szórakoztatja az utasokat. Tehát, hogy más szakmákban is lehetnének ilyenek szerintem.
3: Ez egy új valóság show ötlet.
2: Hozzuk be ezt a sztár vonalat. Amúgy én sztárpénztárosokkal találkoztam már.
1: Az milyen?
2: Akik nagyon, figyelj, nagyon dinamikusan dolgoztak, szépen precízen.
1: Jól ad vissza?
2: De nem úgy, hogy precízen, nagyon tökéletesen ad vissza, és nem csapkodja oda a termékeket, mert nekem az a halálom, de ezt már nekem mondtam párszor, amikor úgy löki tovább, hogy így, már volt, hogy majdnem visszaszóltam, mert még egy picit erősebben, hadd locsanjon szét az öndecis tejföl. Tényleg. És jó lesz. Síró kávézók. Ennyit tudunk a nap híréről, további részleteket hozza Kitti.
3: Kövessetek be? Nem.
1: Sírva vigad a magyar.
3: Képzeljétek el, hogy Japánban síró kávézók menthetik meg a kimerült anyák éjszakáit.
2: Na erre azért kíváncsi vagyok. Tehát egy öreg kávézó.
1: Ez valami japán szó, hogy
2: Siro? Siro. Igen. Siro. Nem, az anyukák és együtt sírnak, mert az nekem ilyen eléggé depis közösségépítésnek tűnik.
3: Hát figyelj, mondjuk úgy, hogy együtt vannak a bajban. Képzeljétek el, hogy egy népszerű mangájában a Kanemoto nevű művész egy olyan helyet képzelt el, ahol az újszülött babák éjszakai sírásától kimerült édesanyák összegyűlhetnek, beszélgethetnek, és kicsit közösségre lehetnek egymás társaságában. A hely neve Kigoya, vagyis az éjszakai sírás háza. A manga ihlett elképzelés már a valóságban is megjelent. A japán Hokkaido és Niigata prefektúrában úgynevezett síró kávézók várják azokat az édesanyákat, akiknek éjszakáig gyakran a nyughatatlan, nehezen elalvó újszülöttek mellett telnek.
1: De várjál, a gyerek sír vagy az anya?
2: Szerintem egy idő után mind a kettő.
3: Azt akartam mondani.
2: Amúgy nekem ez, hogy az éjszakai sírás háza, ez egy ilyen Z-kategóriás horrorfilm címe.
3: Egyébként igen.
1: Igen, ilyeneket lehetett venni a Tesco-ban 45 forintért papírtokban.
2: Nagyjából. Amúgy figyelj, az biztos, én ezt aláírom, hogy a gyerekhez felkelés, hát az azért egy kemény műfaj. Nálunk ezt leginkább én abszolváltam, most ez
1: tényleg?
2: Nem
1: izé
2: hősködés, meg arcoskodás, nem. Ennek roppant egyszerű praktikus oka volt az, hogy nálunk az volt, hogy ha egyet pisszent bármelyik gyerek, de ez azóta is így van, akkor nekem így nyílik ki a szemem, én nagyon könnyen felébredek. Nálunk a Nóri az, aki sokkal mélyebben alszik, és emiatt most én úgy voltam vele nagyon sokszor, hogy minek keltsen fel őt is, most akkor ketten szenvedjünk. Nagyon sokszor keltem én a gyerekekhez, nekem a rekordom az 26 egy éjszaka.
3: Úristen.
1: Miához. De mi ezt vonalazgattad, vagy hogy?
3: Figyelj, hát egy idő után már.
2: Egy ideig úgy magadtól számolod, mert nyomon tudod követni, utána meg már direkt kezdtem el számolni, mert éreztem, hogy ez sok lesz.
1: Jó, nálunk pont fordítva van, nálunk a Nóri kell.
2: Hát jár.
1: Azt akartam mondani, hogy valamelyiknél a 26-ból érezted azt, hogy most jó lenne megragadni a gyereket, és lemenni egy síró kávézóba?
2: Nem, azt nem éreztem.
1: Ugye,
2: azt,
1: hogy nem?
2: Azt éreztem, hogy jó lenne már aludni végre egy keveset.
1: Na ez az, tehát, hogy miért érzed azt, hogy neked oda kell menned, hogy közösségben legyél? Tehát ez ennek az egésznek az ereje?
3: Igen,
1: hogy...
3: az a lényege. Amúgy ez tavaly október óta van, minden vasárnap este 21 órától reggel 6 óráig.
1: De csak vasárnap?
3: Ingyenesen fogadja az édesanyákat és gyermekeiket. Hát biztos úgy vannak vele, hogy ott a végső megnyugvás vasárnap. És itt nyilatkoztak anyukák, azt mondták, hogy amikor idejövök, lehetőségem van beszélgetni valakivel és egy kicsit kikapcsolódni. Egy másik anya arról beszélt, hogy kevés olyan ember van körülötte, akivel a gyermeknevelésről beszélhetne, ezért számára különösen sokat jelent egy ilyen hely.
2: Ahol megértik, tudod, ahol tudnak azonosulni az ő problémáival.
3: Meg lehet, hogy odaadod a másik anyukának, hogy...
2: Cseréljünk, hát ha nálad jobban megnyugszik.
3: Igen.
1: Hát, nem tudom. Ez
2: utána
1: ugyanezt fura...
2: eljátszák a férjel is.
1: Ez is fura, hogy van erre egy nap.
3: Az még jobb.
1: Yes. Ti mikor sírtatok utoljára? Én szerintem akkor, amikor megmutattad ezt az apukás filmet.
2: Hm. Ja, akkor itt együtt pityeregtünk.
3: Igen. Jaj, de Romi.
1: Az a közös könnyezésünk volt, igen. Hát ez az apai téma, ez azért megérinti az ember.
2: Azóta én amúgy könnyen meghatódom, tehát biztos, hogy sírtam idén, de nem tudom, hogy utoljára, mikor és mi miatt.
1: Kitti, te fizetésnapon?
3: Hogy miért ilyen
2: nem
3: kevés?
2: Nem fizetésnap előtt.
3: Ja, igen. Nem tudom, én szerintem valami riportot láttam egy srácról, akit baleset ért, és ugye kerekesszékbe került, és annyira csodálatosan beszélt az életről, meg az élet lényegéről, és hogy nem cserélné el ezt a dolgot, és hogy mennyi mindent tanult belőle, úgyhogy én ezeket amúgy is könnyen meghatódom.
1: Kristóf ír, hogy tegnap dorog molkút.
3: Ott sírtál?
1: De most nem akarom elbolyárodni, de tényleg az árak voltak a baj.
3: Mondjuk azt megértem.
1: Vagy oda küldjük a Kittit és megöleljem. Írjad meg, hogy melyikre vágysz.
2: Vagy lehet, hogy előtte valaki kikért 4 kapucsinót 6 hotdoggal, ő meg sietett volna.
1: De az a legrosszabb, ami történt.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: ki, locsold a pesgő.
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is,
2: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
2: 5-től este 7-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
5: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éves stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
3: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Jó reggelt! Hát ez a taps kicsit halkabban szólt, mint vártam, de volt a háttérben. Szia Roland, neked is jó reggelt, 6 óra múlt 38 perccel. Itt vagyunk, ébredünk, ébresztünk.
3: Két sarokkal arrébb. Még nem értek ide az a helyzet, a tapsoló kórus.
2: Távtapsolók voltak?
3: A távgyógyítás, azt meghagyjuk a Budapest TV-nek, mert az jó, meg a házi buli Attilával, vagy az nem ott, mert az nem ott ment. Ez még egyáltalán, remélem nem. Na mindegy,
2: szóval... Biztos, hogy ezek mennek még, csak bocsánat, te abból mentél most tovább, hogy említettem neked, hogy a Sláger Tibó produkció 25 éves?
3: Nem, ez csak így eszembe jutott most, hogy akkor távgyógyítás, Budapest TV, színvonalas zenei produkciók. Tehát, hogy a színvonalas szót, azt ide értek most arra.
2: Na jó reggelt,
3: viszont
2: kedves tapsolótömeg. Amúgy idefele jövet ma annyira jól lehetett autózni. Nem tudom, mi van, de szerintem már az, hogy jövünk ki a hétnek az első feléből, és indul a második fel, ami dinamikusabb. Illetve lehet, hogy az is van, hogy van ugye nekünk ma egy születésnaposunk, aki ma kezdte meg a szabadnapját. Ugye a Gyula? Gyula, Isten éltessen téged.
3: Igen, hát ő megkezdte a szabadnapját, más meg biztos a szabaduló napját.
2: Gondolod? Ez már ilyen szabaduló szobás hangulata a csütörtök?
3: Ja nem, én a börtönre gondoltam, tehát ja. Hogy bocsánat, volt egy asszociációm, tehát ez a Sláger Tibó Fási Ádám. Na mindegy, ezt én így tovább
2: vittem. Drágább a produkció. Nem akarod elmondani ezt a szóviccet, amivel nyitottál műsoron
3: kívül?
2: Ja,
3: úgyis szóvicc csütörtök lesz.
2: Na, mondjad.
3: Majd lehet, hogy bevonjuk a Pistit is, nem tudom, mindegy, de hogy ja, készültem arra is kettővel. Ja, nem múltkor olvastam, hogy most már tényleg hangsúlyos a környezetvédelem, elindult a börtönöknek a zöldítési programja is, ez a fásítási program. Na mindegy.
2: Nekem ez nagyon tetszik. Már hogy a helyzet nem, de maga az irány igen. Na, figyelj, az van, hogy sokan hallgatják a műsorunkat. És ez
3: nagyon pervers, tehát ez önmagában egyébként egy pervers dolog.
2: Tök jó szembesülni, mert ugye nyilván vannak az SMS-ezők, amik is Dream Teamünk, akik ugye rendszeresen hozzászólnak, vannak a Facebook kommentátorok, vannak akikről tudom, hogy hallgatják, vannak akikről nem, és ilyenekből talált meg engem tegnap három barátom.
3: Zughallgatók?
2: Igen, és azt mondták, az nem zavarta őket, hogy a kakiról beszélgettünk, meg a szerencsétlen sportolóról, arról az ausztrál lányról, aki bekakilt a sportesemény közben. De hogy én képes voltam, meg mi képesek voltunk a Hyroxot Hiroxnak mondani.
3: Ja, hát igen.
2: Úgyhogy itt kérek elnézést minden Hyroxozótól, vagy Roxolótól, nem tudom, de hogy most már azért részletesebben is utána néztem, ráadásul egy teremsportról van szó, megtaláltam a videót is, amit tegnap itt hirtelen nem.
3: Az jó, mert ott még jobban bűzlik.
2: Hát az durva, ez a lány, ez nem csak becsurgatta a dolgokat, itt rájött a cifra, tehát hogy gyakorlatilag látszik a lábán az egész, és hát én lefújtam volna. Így visszanézve az eseményt, én lefújtam volna.
3: Fertőtlenítő sprével.
2: Azzal, meg úgy az egész esemény, de hogy mostantól akkor a Hyrox hívei leszünk Rolanddal, medicillabdákat dobálunk, 1 kilométereket futunk 8-szor, vagy nem?
3: Vagy nem, inkább az utóbbi. Mert figyelj, 1 kilométert még le tudok futni. Hát, hogy 8-szor, abban már nem vagyok biztos. Egy párszor le tudok futni.
2: De ezért közben pihenhetsz a medicillabdával.
3: Hát, hogy nát, mindig is arról álmodtam, hogy medicillabdával pihenjek. Nem ilyen 3-szor, 4-szer, 5-szor azért le tudok futni 1 kilométert. Tehát az azért úgy szokott menni.
2: Hát, de te megpakoltál dinnyét. Tehát most a medicillabda a dinnyéhez képest semmi.
3: Igen, csak akkor 18 éves voltam.
2: Jó, hát na.
3: Amúgy rám férne most is, igen. Tehát ezt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy egy pici izomzat úgy nem
2: ártana. Na jó, hogyha most sportolhatnál, mert mondjuk bármikor csinálhatod, te nekem mindig ezt mondják, de tegyük azt, kapnál heti 2-szer 1 órát, és bezárnának egy szobába, ahol sport van. Akkor mit csinálnál?
3: Hát leginkább fociznék, én nagyon szerettem mindig is focizni.
2: Hát nem leszel erős.
3: Hát az biztos, de azt legalább élvezem, meg abban ügyes voltam, tudod? Csak ahhoz kellenek mások is, tehát egyedül focizni, az nem annyira egy jó dolog.
2: Tehát ez örömre mennél rá.
3: Tehát jó. Lehet úgy is, tehát, hogy az olyan, mint a szex, tudod, hogy lehet egyedül is, de ez mégsem ugyanaz.
2: És kitől ne fogadnék el ezzel kapcsolatban tanácsot?
3: További bölcsességekért kövessetek be.
2: Köszönöm
3: szépen. Hallod, tegnap kaptam a Facebooktól jelvényt, beszarsz.
2: Mivel érdemelted ki?
3: Azt én nem tudom, szerintem kommenteltem 3-at körülbelül. És én vagyok a beszélgetések beindítója.
2: Komolyan?
3: Ha már nőket nem indítok be, akkor legalább beszélgetéseket, igen.
2: Most már megint irigy vagyok. Mindenben, a bizében is te előztél meg engem, a professzionális tartalomgyártó jelvényben is te előztél meg engem.
3: És itt van, hogy sok beszélgetést indítasz be.
2: Jó, de ezt mi alapján amúgy az ilyen komment? kommentálások számítanak itt inkább, vagy az, hogy a messengeren te sokakkal dumálsz?
3: Nem, hát ez a komment, és akkor ugye a kommentjeimre reagálnak. Tehát, hogy én ilyen vicces kommenteket tudok írni, ha akarok.
2: És akkor lehet, hogy én, aki nem írogatok ilyeneket, meg fogom kapni a remete díjat?
3: Én arra megyek. Te leszel a Facebook remetéje.
2: Tudnék neki örülni amúgy.
3: A remete lány után te leszel a remete srác.
2: Na,
3: csak ez. Te ne kezdj énekelni, jó? A Zoltán Erika után.
2: Remete lány.
3: Be lehet jobb lenne.
2: Ez kell nekem ez a titulus. Jó van, veletek mi van, drága hallgatók? Jól vagytok? Mindenki boldog?
3: Veletek meg mi van?
2: Hát de most érted, most
3: ti
2: már...
3: Ti meg miben vagytok?
2: Azt érzem, hogy... Puszi. Ez a csütörtök, ez már ilyen lendületes, dinamikus. Láttad a kis Ádámot, nem? Ahogy ő is mindenkit üdvözölt.
3: De hogy ne, persze, remek volt.
2: Jó, valaki lemaradt, akkor az mindenképpen pótolja. Írjátok meg, néztek valami sorozatot? Most már munkahelyen vagytok, lefőtt a kávé.
3: Munkahelyen vagytok, elindítottátok a sorozatot? Dolgozni nem kell, nézzetek, van remek.
2: Milyen pont most olvastam egy cikket, hogy igazán én időt megélni felnőtt emberként a munkahelye lehet.
3: Amúgy ez igaz, pláne gyerekesként. Ezt aláírom. Ja. Ez így van. Ezt na. Én is így szoktam, hogy én ide járok kikapcsolódni.
2: Éven, ma Pisti van velünk, itt van a szomszéd szobában, javában olvassa a híreket, viszont ugyanazok a félmeztelen srácok vannak a monitorán, mint a lányoknak. Elég szürreális nézni, hogy Pisti beül ilyen kigyúrt srácok mögé egy stúdióba. Füllett a hangulat a hírszobában.
3: Én mondtam, kis kulisszatitok, mondtam, hogy figyelj, állítsuk már, tehát hogy ezek a vicceljük már meg itt a lányokat, a Kittit meg a Zandit, hogy akkor állítsunk meg mást, azt mondja, hogy akkor egy filmesztelen képet rólam? Hát mondom, azért figyelj, mindenek van határa.
2: Tehát, igen, én ezt nem engedném, mert hogyha ő döntheti el, hogy melyik felemesztelen, akkor lehet, hogy rosszul jár itt mindenki a stábból.
3: Szerintem itt a rossz vagy rosszabb opciók játszanak.
2: Ó, igaz, de mondjuk annyiban meg egyszerű a dolga, hogy csak letölti az OnlyFans profiljáról, amit már föltett, és akkor igazából nem kell új képeket csinálni. Szóval ma ilyen kambuli lesz.
3: De jó lesz, vicces lesz. Igen, de annyiban nem lesz egyébként kambuli, hogy lesznek vendégeink is. 8 óra magasságában befutnak, érkezik majd Tóth Jessica, aki máron háromszoros Muay Thai világbajnok, és jön bele Ványász Adrián is. Úgyhogy hát azért a hangulat az ott is meg lesz, mert Adriánnal is hát meg lehet próbálni komolyan beszélgetni, csak úgy általában nem jön össze, nem is nagyon erőltetjük.
2: Azért már egy ideje ebbe a Muay Thai világba beavattál, már tudom mi a sport, már beszélgettem velük is többször, de még mindig Kozsó teázója jut eszembe, tehát hogy innék egy jó teát, ha meghallom. Ezt a nevet nem lehetne valahogy magyarítani? Nincsenek
3: van,
2: valami?
3: Hogy de, mondják? Úgy mondják, hogy Thai box.
2: Ennyi? Thai box?
3: Igen, a táj, az hogy akarod magyarítani? Tehát, nem, hogy az tájföld. Tehát azt nem nevezek meg, és ez nem a vidék jelentéssel bír, tudod.
2: Világos, értem meg, ezzel már nem kell változtatni, csak hogy ennek nincsen semmi olyan ága, hogyha azt mondom rá, hogy Thai box, akkor azt mondják, hogy nem, mert ez a, mit tudom én, Kliklux 4-es.
3: Nincs.
2: Tehát akkor tájboxolhatom, hogyha én nem akarok Muay Thai-okat mondani?
3: Igen, tájboxolhatsz. Igen, nem fogják zokon venni vélhetően. De ha igen, az fájni fog.
2: Az biztos.
3: Még ha Jesse üt, akkor is.
2: Abban biztos vagyok. Lekever egy csicskalángost végem. Jó reggelt, sziasztok! Tegnap estére már teljesen lefőtt a kávé. Egy-másfél év után visszatértem a kézilabdához, így ma reggel fájdalmas volt. Innen is csókoltatom az edzőm, írja nekünk Vanessa. Kézilabda az visszatérni egy-másfél év után, az tök menő.
3: Bármilyen sporthoz szerintem menő visszatérni.
2: Ja, az elköszönés és visszaköszönés az egy jó irány. Ilyenkor szokott az ember szembesülni vele, hogy mennyi mindent felejtett, és hirtelen akarja behozni. Lehet, hogy Vanessánál is ez van, és ez okozza az izomlázat, hogy hamar akartál felzárkozni, de szállj rá időt, jó lesz az. Mi vagy? Átlövő, beálló, kapus?
3: Na jó, de nála legalább nincs az, mint érted, tehát most gondolj bele, hogyha mondjuk én nekiállnék gyúrni. Mert mondom azt, tehát úgy gondolnám, hogy akkor na, csúnya vagyok, legalább pattintsam ki magam, és akkor utána rájönnék arra, hogy nem csak csúnya vagyok, hanem gyenge is.
2: Igen, az elején, de aztán elkezdenél csúnya lenni, de izmos.
3: Egyébként ismerek ilyeneket.
2: Ilyenek vannak? Persze, vannak. Hát a kompenzáció fontos dolog. Jó, akkor mostantól van ez a tigris lányunk? Kék tigris lány?
3: Ezt belebeszéld meg szerintem.
2: Jó, közben nézem a közlekedési híreket, Zsolt írja Buenos Morgan, M1 Pesttől Tatabányáig jól járható, egyelőre nyugalom van, Pest felé is haladós a forgalom, én is hasonló dolgokat tapasztaltam, beálló vagy szélső?
3: Én jól összehoztam ezt a kettőt, én is hasonló dolgokat tapasztaltam, beálló vagy szélső? Vannak így az úton, ahogy jössz?
2: Persze, mindenhol.
3: Összekötötted a Zsoltnak meg a Vanessának az üzenetét, úgyhogy figyelj, végül is, ha azt leszed, akkor régebben lehetett az útszélén látni lányokat. Végül is ők is beállók voltak.
2: Na,
3: inkább
2: tessék.
3: Beszállók, mert beszálltak a kocsikba.
2: És halad le is szerződött. Igen. Na, királyság, jó van. Nálatok hogy áll a női kézilabda?
3: Stabilan, köszönjük szépen. Most annyira nem vagyok képben vele egyébként.
2: De van igény, van eszára?
3: Hosszú évekig, hát erről a szakosztályt kérdez meg, ezek szerint mindenképpen. Én azt gondolom, van eszára mindig, egy jó van eszára, mindig van igény.
2: Megvannak a kapcsolataink, van eszára, gondolod. De jó
3: de
2: van.
3: Úgy érzem neki is.
2: Szerintem is. Na, képzeld el, Roland, témákkal készültem, amolyan férfias témákkal, lehet ezt mondani? Ugyanis találtam tegnap egy cikket, amin egy picit így elcsodálkoztam, de aztán rájöttem, hogy végül is én is ezt csinálnám. Állítólag egyre többen kezdik el az építőipari munkások árajánlatait ChatGPT-vel ellenőrizni, és megkérdőjelezni az építő munkások, mesteremberek szaktudását, illetve az árakat, amiket adnak. De állítólag nagyon drága lehet, hogyha a ChatGPT-re bízzuk a felújítást. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Megnézzük majd, hogy miben használjuk a mesterségest, és ki fogjuk próbálni, hogy olyan 5 perc alatt fel tudunk-e készülni annyira egy szakmából, amihez semmit nem konyítunk, hogy a hallgatók és mi egymásról elhiggyük, hogy mi abban szakemberek vagyunk.
3: Jaj, ez veszélyesnek tűnik. Ez lesz az egyik témánk, illetve teszteljük majd a változásokhoz való viszonyunkat. Mert ugye rengeteg olyan ember van, aki szereti a jól megszokott napi rendet, szereti a jól megszokott ételeket választani. Tehát az állandóság az egy ilyen fontos érték számára. Na hát most leteszteljük egymást, hogy vajon mi mennyire félünk a változástól.
2: Én imádom a változást, mint tudod, a minden nap 1 kiló sajt alá megrendelt bármilyen ételem, és a választékos ruhatáram szempontjából is kiemelhetjük ezt, hogy én nem vagyok egy változtatás huszár.
3: Hát igen.
2: Te?
3: Figyelj, én egyébként bírom, tehát én szeretek én is bizonyos jellegű

kilométer magasságában, és úgy látom, hogy környén is beindul a buli, úgyhogy mindenkinek tényleg kitartás, meg türelem, és akkor szerintem zenélünk, aztán Pisti hozza a híreket, utána pedig visszatérünk, nyilván a következő óra elején tartsatok velünk, ha van útinfótok, jöhet 0620 978 978.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
4: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
5: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veolia-nál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
6: Hello Oroszlán!
7: Hello Oroszlán! Hello,
6: Takács Oroszlán. Tamás érkezik szeptember 18-án a szabadtéri színpadra.
7: 19 órakor.
6: Őt kérdezzük, hallgassátok!
7: Egy igazi sztár vendég.
8: Kártágó dalokat fogok énekelni, bluesband dalokat fogok énekelni, és Island, illetve East. Van nekem jól bevált társam, én istenes buliknak mondom. Az istenes bulikhoz a Fejes Zoli barátom, aki egyébként meg villámkezű metálgitárosként lett ismert. Azt üzenem, hogy nyitott szívvel jöjjenek a koncertre, és legyenek vidámak is, mert hogy van megváltunk, és van reménységünk, és ez egy nagyon vidám dolog, és ez egy jó dolog. Mindenkit várunk szeretettel. Oroszlányi szabadtéri színpad, szeptember 18.
6: Eső esetén a művelődési házban lesz megtartva.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Buenos morgen, jó reggelt kívánok mindenkinek, csodaszép csütörtök reggelt. Munka megbeszélésen fogadta Baka András köztársasági elnök a honvédelmi minisztert. Megkezdik Esztergom közterületein a növényvédelmet és a permetezést. Megalakult Nagy-Britanniában a Piddington fejedelemség. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Munka megbeszélésen fogadta Baka András köztársasági elnök Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert szerdán, közölték a Sándor Palota Facebook oldalán. A Magyar Honvédség főparancsnoki tisztségét is viselő államfő a honvédelmi tárca helyzetéről és jövendőbeli terveiről egyeztetett Ruszin Szendi Romulusszal. Baka András köszönetét és elismerését fejezte ki a katonák Magyarországon és külföldön végzett kiemelkedő szolgálatáért, különösen a természeti csapások következményeinek elhárításában, például Pakson. Vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeumhoz jobboldali véleményformálók, köztük Bayer Zsolt, írja a magyarnemzet.hu. A demonstráció előzménye, hogy Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnik Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. A múzeum most úgy tűnik jövő kedden nyithat újra. Megkezdik Esztergom közterületén a Kisduna sétány, valamint a Széchenyi téren lévő platánfák kórokozók, kártevők elleni növényvédelmét, permetezését. Az aszálykár enyhítése véget, levéltrágya is kijuttatásra kerül. A szakmérnöki felügyelettel végzett permetezés az előírásoknak megfelelő védőruházatban permetezési napokon napnyugta előtt 1 órától 4 óráig történik. A felhasználás során az esetleges eszközökre, például gépjárművekre kijutó permetszer károsodás nem okoz, melegvérű állatokra veszélyt nem jelent. Nagy többséggel megszavazta elszakadását az Egyesült Királyságtól egy brit falu, mert a kormány a településtől nem messze külföldi menedékkérőket akar elszállásolni. A szavazás jelképes, semmiféle jogi vagy alkotmányos következménye nincs, a falu a szavazás után Piddington fejedelemségnek nevezte át magát.
0: Időjárás.
1: A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 18 és 26 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket a nyugati, északnyugati határ mentén mérjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgen! 7 óra után 4 perccel itt a Roland, az Ádi, a Pisti mondja a híreket, és te pedig hallgatod a rádiót.
2: Ez a feladat megosztás, így bára.
1: Így csináljuk ma.
2: És csodaszép csütörtököt, ahogy a Pisti is mondta itt a hírek elején.
1: Csintalan csütörtököt.
2: Csintalan csütörtököt, igen. Eszembe jutott egy másik jelző, és ezt nem mondhatom el adásban. Na, ha valaki kíváncsi, írjon ránk, Viberen megírom. Nagyon-nagyon
1: de
2: szívesen.
1: De lehet majd tőled ilyen privát tartalmakat rendelni? Adásban el nem hangzott?
2: Igen, ilyen, egyébként lehet, hogy ezt bevezethetnénk. Adásban el nem hangzott gondolatainkat nagyon szívesen megosztjuk. Ha ránk írtok Viberen 0620 978 978 5-ös.
1: De várjál, mi volt a Willy Wonkában? Golden Ticket? Az, amivel be lehetett jutni? Tehát akkor lehetne ilyen izé előfizetés a műsorunkra?
2: Nem egy rossz ötlet, de ma akciósan ingyen vállalom. Jó, tehát hogy nagyon-nagyon szívesen.
1: Jó, tehát hogyha valaki minden reggel akar külön egy kukis viccet Rolandtól, akkor nyugodtan írogassak. Tőlem ne számítsatok most ilyen tartalmakra, de megnézzük Roland, hogy indul be a biznisz, aztán lefölözöm.
2: Azért örülök, hogy rögtön erre asszociáltál.
1: Hát, köszönöm. Mire? Na, szeptember 17-én mi van az utakon? Még mindig rend? Az időjárásról nem mondtam semmit. 17 fokva, 22 lesz.
2: Mondom, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-as autóút csomópontja után lerobbant egy személyautó. A 17-es kilométernél csak a belső sáv járható. Kitaláljátok a következményeket. Igen, több kilométeres a torlódás.
1: Milyen autó?
2: Azt nem tudom.
1: Fontos.
2: Fontos, mert azért nem ugyanúgy robban le egy, mit tudom én, egy Dacia, meg mint egy Merci.
1: Hát egyrészt, másrészt ugye más mennyiséget foglal el az útból, vagy más a terjedelme egy-egy autónak. Ma reggel nálam felvillant valamilyen műszerfalon, eszembe is jutott a Penny lámpája a kis autójából a Big Bang Theory-ból, de hogy te ezt tudod mi? Mert ideig ez riasztott a kocsimba. Azóta már rákerestem a ChatGPT, hogy mi ez, de hogy ezt jelzi nekem az autóm. Egy patkóban egy nagy felkiáltójel jelent meg középen a műszerfalon, mindez narancssárgában és sípolt is.
2: Nem tudom, de szerintem az autótípusonként eltér ez a mindenféle jelzés.
1: De hogy elkezdenél pánikolni, félrelnél, én amúgy nem tettem, vagy csak mennél tovább. Én megkerestem a gombot, amivel kiiktatom a nagy narancssárgát.
2: Nem tudom, ez mit jelent.
1: Azt mondja, hogy a gumikban a légnyomás nem megfelelő. Csak az a baj, szerintem az enyém már nem méri, mert nem olyan gumi van rajta, tehát nem tudom, hogy ez most miért kezdett el jelezni, még élek.
2: Jó, az a lényeg, azért csekkold le a gumikat, jó. Hogy valamelyik lapos-e, és ezt tegye meg mindenki. Bár szerintem guminyomás, itt van, tessék, Péterünk azonnal vágta, hogy látod, guminyomás, úgyhogy tényleg, akkor csekkold, ellenőrizd.
1: De ez még a hazamegye guminyomás, nem? Majd mindjárt Péter segít nekem. Van pumpád? Azt is ír meg, légy szíves.
2: Van egy olyan alkalmatosság, hogy benzinkút, tudod, odamész, és lehet fújni.
1: De ez így drága.
2: Mi a kerekebbi? Ingyen van.
1: Én bemegyek a benzinkútra, onnan nem jövök ki átlagban 20-30 ezer alatt.
2: Na jó, de nem feltétlenül kell tankolni, meg a shopba körbe menni, meg ilyenek.
1: Ja.
2: Aha. Az fakultatív.
1: Jó. Azt írja, aha, akkor is a diet, hogyha nincs benne szenzor.
2: Tessék, ma is tanultál valamit.
1: Jó, tanultunk valamit.
2: Közben boldog névnapot kívánunk a Zsófiáknak. Ők ünnepelnek ma együtt a Galambokkal, a Hildegárdokkal, a Kolombákkal, meg a Lambertekkel, utóbbiek közül én a Krisztofert ismerem.
1: Közben kapom az üzeneteket, itt Kata írja, hogy neki évek óta jelez. Jó, hát akkor el lehet ezzel így. Jobban tapad a kocsi, nem, hogyha puhább a gumi.
2: Hogyne, persze.
1: A Lambertet mondtál, ezt tetszik, Roberto is van egyébként. Nekem a Lambert a maiból a befutó, meg esetleg még a Hildegard. A Hildegard milyen? Az ilyen elit, nem? Tehát ő kitolja a kis ujját szopizás közben.
2: Ilyen nemes?
1: Nemes. Szerintem ő már kiskorában is úgy, igen. Én azt tippelem.
2: És szerinted az egy ilyen úri lányok is ilyenek?
1: Biztos ők benne.
2: Kitolják a kis ujjukat szopizás közben.
1: Előrefélek a világnapoktól, ott lesz majd még a Rolandnak egy meglepetése, mindenképpen tartsatok ki addig. Jó, mondd az elsőt te, mert ez hozzád fűződik.
2: Mi a puskásti vadar?
1: Hát gondoltam, a focistákat te vágod.
2: Igen, csak ő nem használt, hogy ő volt, aki ugye a telefon hírmondót felszalált, ha te hülye vagy. Ha puskás, akkor biztos mozik.
1: Nem. Néztem, puskás.
2: Puskás Tivadar 1844-ben.
1: Na, akkor mesélj személyes történeteket a telefonhírmondóról, Roland.
2: Ja, amúgy édesapám a Puskás Tivadarról elnevezett szakközépiskolába járt Pestre, képzel. Na,
1: csak van
2: ilyen személyes
1: kötődés. Csak van személyes. Ma ünnepli születésnapját az a bizonyos Damon Hill, akit oly sokan meg olyannyia így.
3: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill? Itt jön Damon Hill, és integet Jack Villeneuve-t öleli Damon Hill.
4: És megcsókolta volna, ha tudtam volna.
1: Jaj, de jó volt ezt hallani. Tehát ma ünnepli, akit annyian megemlegettek, de főleg Palik Laci miatt. Egyébként 1960-ban született a Forma 1-es világbajnok Damon Hill.
2: Aztán ma ünnepel Anastasia, amerikai énekesnő, 1968-as születésű.
1: És Patrick Mahomes, aki egyébként amerikai foci irányító, a Kansas City Chiefs háromszoros Super Bowl győztese, őt pont tudom, tehát őt nem csak úgy beemeltem, egy nagy Super Bowl néző vagyok, és egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor a későbbi NFL is ezen a napon született meg, 1920-ban.
2: Igen, közben egyébként itt reagált Bence, az úrilányok mást tolnak ki szopizás közben. Hát, köszönjük szépen, Bence. Ja, várjál, a haverod mesélte? Igen. A haverja mesélte, természetesen. Ezt szigorúan így kell előadni. Igen, és aláírták az amerikai alkotmányt. Nagyon hirtelen témaváltásokban vagyunk egyébként most így ebben a rovadban. 1787-ben történt, ez utóbbi.
1: Jó, 1967-ben volt egy nagy sztori. Jim Morrison játszott élő műsorban az Ed Sullivan Show-ban, és képzeld el, ugye a Light My Fire-t játszották ott el, és arra kérte a műsor producere őket, hogy a hire szót cseréljék ki. Utána néztem, hogy ez az angolban a drogozásra, pontosabban a betépésre utal. Meg is ígérte a mi kis Jimmink, aztán elkezdte a műsort, és direkt a hire szót énekelte be. Így tehát többet őt abban a műsorban nem hívták.
2: Ennyi, de kis huncut. Vanessa Williams pedig történelmet írt 1983-ban. Ő lett az első színes bőrű hölgy, akit Miss Amerikává koronáztak.
1: Ne ezt mondd, azt mondd, hogy Puskás Tivadar hány gólt lőtt.
2: Vagy egyébként a beteg biztonság napja van?
1: Igen, meghagytad nekem, jó van a biztonság kedvéért. Figyelj, a mikroorganizmusok nemzetközi napja, organizmus.
2: Érted? Ez fontos, igen. A manta ráják és az ördög ráják védelmére is van ma egy világnap.
1: Nem manta rája, mantarja, de oké. Okay. Mondjuk...
2: De, mantarája, csak az elején gépelted el.
1: Ja, csak az elején értem el? Jó, oké. Okay. És nemzetközi country zene nap is van, szóval hallgassatok meg egy jó 100 fok Celsiust ma, ha tehetitek, az a magyar country.
2: Az magyar, az még jó is. Ez, én ezen nőttem fel, mondjuk lehet, hogy ennek köszönhetőek dolgok. Na mindegy. Egy a lényeg, hogy a Zsófiáknak nagyon boldog névnapot kívánunk, nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit, közben pedig, hogyha üzennétek, megtehetitek 0620 978 978.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 4-8 után másfél perccel Roland elmondja a frankót.
2: Legalábbis a kosoknak egészen biztos. Na jó, aztán még a többi csillagjegynek is. Ma valaki pont akkor kért tőled szívességet, amikor már fejben egészen máshol jársz. Meglepő módon éppen ebből a kitérőből sülhet ki a mai nap legjobb pillanata.
1: Bika, egy régóta halogatott apróság végre annyira zavarni kezd, hogy 10 perc alatt elintézed. Utána joggal kérdezed majd magadtól, hogy miért kerülgetted eddig. Tipikus, nem?
2: Abszolút. Ma egy félmondatból egész történetet rak össze az ikrek jegyű. Viszont most még igazad is lehet. Azért mielőtt továbbadod, ellenőrizd az infót, hogy nem csak a fantáziát dolgozott te túlórában.
1: Ez milyen kemény, hogy ma végre igazam lehet. Van egy nap az évben. Kemény, Petra, hallod?
2: Hát házas vagy, úgyhogy szokjál hozzá.
1: Rák, ma különösen jól érzed, hogy kinek van szüksége támogatásra, és kinek inkább csendre. A saját akkumulátorodra is figyeljél oda, mert estére nem biztos, hogy marad benned egy teljes műszaknyi.
2: Valami, amit látványosan akartál megoldani, kedves oroszlán, sokkal jobban működik egyszerűen és csendben. Ma a legnagyobb sikered az lehet, amit senkinek sem kell külön elmagyaráznod.
1: Szűz, egy lista, jegyzet vagy régi üzenet ma váratlanul megmenthet egy kellemetlen helyzettől. Kiderül, hogy a rendszerezettség néha nem unalmas, hanem szuperképesség.
2: Ma két jó lehetőség közül kell választania a mérlegjegyűnek, ám ez sokkal nehezebb, mint két rossz közül. Ne azt keresd, melyik tökéletes, hanem azt, melyiket bánnád jobban, ha kihagynád.
1: Skorpió, valaki megpróbál majd kerülő úton megtudni tőled valamit, amit egyébként simán megkérdezhetne. Te döntöd el, beszállsz-e a társasági sakkjátszmába, vagy egyszerűen felborítod a táblát egy őszinte válasszal.
2: Ma egy spontán ötlet könnyen felülírhatja a nyilas jegyű eredeti programját, ne aggódj, a nap legjobb része valószínűleg amúgy sem szerepelt a naptáradban.
1: Bak, egy feladatnál rájössz, hogy nem több erőfeszítés kell, hanem teljesen más módszer. Ha ma valami nem mozdul, akkor ne told erősebben, nézd meg, nincs-e rajta egy rejtett kilincs.
2: Ma olyan megoldás jut a vízöntő eszébe, amit elsőre mások túlságosan is furcsának találnak. Adj nekik pár percet, mert a nap végére könnyen lehet, hogy már mindenki úgy beszél majd róla, mintha az ő ötlete lett volna.
1: Halak, egy régi emlék vagy dal ma váratlanul visszahoz egy hangulatot, amiről azt hitted, hogy már teljesen elfelejtetted. Nem kell beleragadnod, de érdemes figyelni, hogy mire próbál emlékeztetni téged.
2: Néha a ChatGPT is emlékeztet, néha hülyeségekre, néha okos dolgokra, de általában ugye mi faggat. Most már a felújításról is, meg a különböző ilyen építőipari árajánlatokról is egyre többen kérdezgetik, mert hogy hát lassan elhisszük, hogy okosabbak vagyunk, mint a szakemberek, de ennek a részleteit tárgyaljuk ki az óra második felében.

0: álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na, hogy megy a meló?
6: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
5: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
6: Komolyan?
5: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
6: És milyen a cég?
5: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
6: Na, ez már jól hangzik.
5: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8:03, Buenos Morgan, igazi parti hangulat a stúdióban, megérkezett hozzánk a leghíresebb a stábból, Szabó István.
1: Ja, összekötöttem a mondatot, csak idő kellett hozzá. Jó, jó reggelt kívánok!
2: A leghíres, érted, ez jó reggelt.
1: Hát az, értem.
0: Szóvisz sütörtök van, szóval ma mindent szabad.
1: Igen.
0: Na meg itt a Roland.
1: Jó reggelt.
2: Na meg itt, hát, hogy mellékesed egyébként.
1: Én egyébként csak azért jöttem, mert hallottam, hogy tegnap a kakiról volt szó, úgyhogy gondoltam bekapcsolódnék.
0: Ne, az a baj, hogy kaki karantén lesz.
2: Kaki karantén!
1: Hogy mi?
0: Itt a dal után kaki karantén lesz, az, hogy...
1: Fejtsd már ki, légy szíves. Ettől egy kicsit úgy megijedtem.
2: Mert hogy kint leszel, vagy bent? Tehát, hogy,
0: nem, ugye? Kaptam tegnap egy ilyen kiállítást ebben a témában, tehát tudod, mint amikor 2 percet kap a kézilabdajátékos, hogy igazából most egy hétig félre kell tennem a témát. Annak ellenére, hogy találtam, igen? Egy olyat, hogy a kaki átültetés mennyire jót tesz az
1: hogy
0: egészségnek,
1: mi?
0: De azt nem ma beszéljük meg, hogy melyik szártól venni
1: a szívesen. Egyébként ez ilyen erdélyi téma, nem?
0: Az.
1: Mert hogy ott is, akkor jön a barna vackó, amikor nem várnád.
2: Fú, sőt, ott ugye van konzerv is. Tehát,
0: minden irányból.
2: Ugye,
0: minden
2: ugye irányból. Konzervis formában is lehet kapni. Jó van, azért ma is kellően elmélyedtünk itt a témában.
0: Nem, ma nem erről lesz szó.
2: De nem ez nyugodjon majd testnedmentes.
0: Nyugodjon meg mindenki, egy héti kiállítást kaptam, jövő héten majd behozom ezeket a témákat is természetesen. Addig pedig, hát tematikailag szorulásunk lesz.
2: Jó van, na figyelj, vezess fel a témát, jó. Fossad a szót.
0: Egy szén tabletta után.
1: Fú, hova keveredtem?
0: Bocsánat, ezek becsúszott vagy kicsúszott. Na, az van, hogy állítólag nagyon nagy gondot okozunk a mestereknek, azért, mert a mesterek helyett a mesterségest használjuk, és most elvégeztek egy komolyabb kutatást a mesteremberek körében, akik fel vannak háborodva és ki vannak azon akadva, hogy az emberek felülbírálják az ő szaktudásukat, és hogy mi a mesterséges intelligenciát hívjuk segítségül, amikor megkapunk tőlük egy árajánlatot, az állítólag nekik nagyon rossz. Használjuk-e mi ezt? Én, mint az állat. Én mindenhez értek, amióta van AI.
2: Ugye, én nem. Tehát, hogy bevallom, hogy amikor otthon bármiféle ilyen probléma adódik, akkor hát egy, én nem próbálok okoskodni, átkettő azonnal szakembert hívok, vannak már ilyen jól bejáratott szakemberek, tudom,
0: vannak embereid.
2: Igen, mihez kit kell hívni, és én így bennük megbízom, és tudom, hogy kijönnek, és hát több 10 000 forintért cserébe megoldják.
1: Igen,
2: a
1: hát ott már a kiszállás az nagyobb szokott lenni ilyen díjtételben. Én egyébként kvázi mindenben most már az AI-t használom, képzeljétek el, tehát, hogy nem csak ilyen szakikérésben, hanem így minden témában, és mivel tudtam, hogy ez lesz a téma itt reggel, én kikerestem, hogy mik azok a sztorik, amikben legutóbb kértem az AI segítségét. Figyeljetek,
0: ilyenek. A péniszpumpásat nem mond, léci.
1: Még
0: vannak gyerekek. Igen?
1: Kérte, hogy mellékeljek fotót is, és nagyon jó volt. Na mindegy. Szóval ilyenek vannak, figyelj. Ingyenes vágóprogram ajánló, frajdi álomfejtés, adószámla letöltése DAB-ból, őszinte kifogás keresése, görög vicc fordítása.
0: Engem az őszinte kifogás keresése érdekel. Ott mit javasol?
2: Szerintem Pisti barátnőjét is.
1: Hát figyelj, alapvetően azt javasolta, hogy inkább legyek őszinte.
0: Megint múja volt. Lehet csak, hogy a
1: kifogás egyszerűbb.
0: És azért kérted utána a görög vicc fordítását, hogy valamivel felold ezt a feszkót.
2: Egy jó görög vicc. Hagyományos a jó humoruk.
1: Mellé egy jó púzó, és kérem szépen egy kis tánc, gyorsuló ritmussal, és már meg is van a történet.
0: Ezeket a dolgokat így oldja meg.
2: Igen, azért nagyon örülök. Tehát azért nagyon örülök. Igazából egy dolognak örülök, hogy itt a kakis felvezetés után úzót mondott, és nem púzott. Tehát ez egyet, aminek tudok örülni.
1: Jó.
0: Ez a téma kifingott. Na, de a lényeg az, Roland, hogy te akkor kihívod a szakembert, és akkor te olyan vagy, mint mondjuk
2: de nem egy párbajra.
0: Kata, akinek egy olajcserét megoldanak 90-150 000 forintból. Tehát, hogy akkor te bármilyen árat elfogadsz, vagy van egy ilyen lélektani határ, aminél, hogyha mondjuk egy szobafestőmázoló többet mond, akkor azt mondod, hogy na erre rákeresel, hogy tényleg ennyibe kerül-e.
2: Figyelj, nekem azért van egy határozottan nagy szerencsém, mert hogy nálunk az ilyen lakásfelújításos dolgokat, ami nem szerelés, vagy hát igazából a szerelésnek egy részét is, azt így családi körben el lehet intézni, mert hogy apósom is egy csomó mindenhez ért, meg édesapám is, tehát hogy azért így hál' Istennek van szerencse, nyilván, hogyha vízvezeték szerelőt kell hívni például.
1: Azt
2: tehát,
1: a gyerek csinálja.
2: Vagy kazánszerelőt. És mi a? Tehát, hogy azért még lényegelős áll a fiú, azt, hogy mi ára bízunk. ez az
1: mindent megoldottak a családban.
2: Ilyet, ahhoz szakembert hívok.
0: Jó, de hogyha családon belül oldjátok meg, akkor kér számlát, vagy megoldjátok így egymás között? Vagy ezt hogy csináljátok cserébe? Te mit tudsz visszaadni? Levezetsz náluk otthon egy műsort? Sziasztok, Roland vagyok.
2: Hát például, igen. Kérem, egy ilyen Buenos Morgan kitelepülés.
0: Te mi ezért tesz? Igen. Nagyon brutálisak a számok. Képzeljétek el, hogy az építőipari szakemberek 73%-a találkozott már olyannal, hogy AI-ra hivatkozik egy ügyfél, és szétbontották a dolgot, hogy miben hivatkoznak erre. Képzeljétek el, nem csak például az árban, vagy a munka elvégzésének metodikájában, hanem a munka elvégzésére szükséges időben is. Tehát azt mondják, hogy az AI azt mondja, hogy ez nem tart 2 hétig.
2: Fú, de én nem tudom, én ezekben nem szeretek beleszólni. Tehát én megadom a tiszteletet. Én úgy érezném, hogyha én ott okoskodnék, akkor nem tisztelem azt a munkát, amit ő egyébként beletesz.
0: De nem az van, hogy végre belelátunk valamibe, és nem hiszünk el bármit? Mert értsd jól, eddig egy mesterember, hogyha nem volt ismerős, vagy nem bíztál benne, bármennyit elkérhetett. Kismillió ismerősöm autószerelőkre hivatkozik.
1: Bár csak ez lenne a probléma. Én, amikor legutóbb szakit hívtam, az megbeszélt időpontra oda se jött. Tehát, hogy én már annak örülök, hogyha megérkezik a lakásba, meg dolgozik.
0: Na most ez az.
1: Dupla áron, nem baj.
0: Mert nekem például autószerelőből nagyon jó van, aha, és az életemet is rábízom. De nekem egy autószerelő, hogyha át akarna verni, azt adna be, amit akarna. A fene se tudja, hogy kicserélte azt a tömítést, ami 60 000 forintba került.
2: Igen, ezzel szerintem egy csomó ember így van, de én is azt mondom, amit a Pisti, mert én is jártam már úgy, hogy hívtam még korábban másik vízvezeték szerelőt, és azt mondta, reggel 9-re ott van. És idén után 5-kor az éjfő hívtam, hogy te figyelj, ez a... Jössz? Ja, kicsit megcsúsztam. Ja, látom, hogy 8 órával.
0: Igen, meg reggel benyomtam már 1-2 tüskét, úgyhogy nem tudok autóval jönni, ne haragudj, eljönnél, értem. Ilyen esetleg. Nekünk volt az asztalosunk a Gyula bácsi, aki néha így megjött, 2 héttel a megrendelt időponton kívül, és akkor kérdeztük, hogy na Gyula, elkészítetted a pultot? És mondta, hogy nem, de egy kávét most pont meginna.
2: Jó, hát a Gyula kávézni járt hozzátok.
0: Pont lefőzzük neki a kávét. Szóval igen, van ez az irány, de van az az irány is, aki pedig mesterként használja az AI-t, és ők is egyre többen vannak. Tehát itt azaz, vannak, akik felháborodnak, de sok mester azt csinálja, hogy magát az AI-t kérdezi meg az anyagokról, hogy mit használjon, hogy hogyan árazzon. Tehát gyakorlatilag egyre több olyan ember lehet a mesterek között, aki már nem annyira érti a szakmát, de mondjuk ellavíroz azzal, hogy ott van a kezében a mesterséges intelligencia, és minden infóhoz hozzáfér.
2: Figyelj, tényleg érik az, amit mi beszéltünk, mert Ádival beszéltük azt, hogy kellene egy ilyen vállalkozást indítani, hogy akkor AI segítségével azért tudunk dolgokat mondani, de hogy mindig csak kiszállnánk. És akkor azt mondanánk, hogy sajnos ezt a problémát nem tudjuk, igen, megoldani, de a kiszállás egy 20 000 forint. Tehát ennyi igazából, és mi folyton csak kiszállnánk, nem javítanánk meg semmit, csak kiszállnánk.
1: Egész jó.
0: Veled még nem volt olyan, Roland, hogy kihívtál egy mesterembert, és azt mondta, hogy elnézést, egy kicsit így elfordult, és bepötyögte a ChatGPT-be, hogy mi a probléma, majd visszafordult, és adott egy árajánlatot?
2: Nem, ilyen nem, még szerencsére nem találkoztam, nem annyira érezném őt hitelesnek.
0: Jó, és Pisti, nálad, hogyha otthon valami elromlik, akkor nem jön ki a mester, te hajlandó volnál arra is, hogy beírod a megoldási metodikát, és elkezded otthon bütykölni a dolgokat?
1: Hogy ne, hát én ezt nem vagy szoktam csinálni.
0: Mit csináltál legutóbb?
1: Tehát víz, ilyen, minek hívják a zuhanyrózsa cserét például, Mário? Már csináltam, tehát hogy az megy.
2: Én mondjuk csináltam AI nélkül is.
0: Tehát az annyi, hogy lecsavarod és fölcsavarod.
1: Meg az egyik csapnál nem olyan egyszerű az, na. Pedig hát dupla tudásból indultam, ugye egyrészt egy csomó...
0: Zuhanyoztál már?
1: Nem, hát akkor... Az már három. Igen. Nem, hát akkor egyrészt zuhanyoztam már. A másik az az, hogy szoktam olyan filmeket nézni, ami úgy kezdődik, hogy megérkezik a vízszerelő.
0: Oda megérkezik?
1: Oda megérkezik, és határozott kiállással rendelkezik.
2: De akkor pizzát is sütettél, nem? Igen. Ja, a pizza futár is jön, vagy a merence tisztító.
1: Igen, és mindig ugyanaz az ember jön.
2: Ez meg a másik, így van.
0: Tehát, rohadtul néznél, hogyha zuhany problémáid volnának, és meghopognak.
2: Az biztos, hogy kívok egy szakembert, és Johnny Sins megjelenik, hát akkor én is pislognék.
1: Aki hát nem a kezével kopog, tehát így van. És hát...
0: Úgy szeretem, hogy így élvezi a saját poénját.
2: Hogy itt KP-ban kell fizetni.
1: Na, és van a harmadik, egyrészt én tényleg beleírtam, lefotóztam az AI-nak, meg minden, kérte is, hogy fotózzam le, megbeszéltük a problémát, hogyan oldhatjuk meg. Most például van egy csap, ahol ezt sikerült megoldani, mármint, hogy nem csöpök például, ez egy nagyon pozitív dolog, de azóta a meleg víz se jön. Tehát egy...
0: De és így,
1: egy probléma elhárult, a másik még úgy nem.
0: Kérdezgeti közben a mesterséges intelligencia, hogy küldjél képet magadról zuhanyzás közben, hogy tartod a zuhanyzót, hogy a legjobb oda csavarni. Jó, mert ezeket a képeket idővel majd vissza látod jönni, de a melegvizes problémát akkor most úgy próbálod orvosolni, hogy akkor megint beírod, és azt is megoldod, mert akkor előbb vagy utóbb kigyullad a házat, hogyha így haladsz ezen a ranglétrán
1: előre. Nem, hát előbb vagy utóbb kicsit melegszik a víz, tehát nem lesz annyira hideg, főleg nyáron.
0: Jó, értem, tehát akkor erre a biztonságos útramészre.
1: Beteszed a mikróba.
0: Jó is, hogy ezt mondod, igen. Mert arra gondoltunk Rolanddal, hogy kitanulunk egy mesterséget, és erre egy majkadalt szánunk magunknak.
1: Tényleg? Igen. És mi lesz az? Rádiózás?
0: Ne.
1: Itt lenne az ideje?
0: Ahhoz több dal kell. Ahhoz sokkal több dal kell.
2: Azt megengedtük, hogy megtanuljuk.
0: Jó. Az minimum, hogy Guns N' Roses Best Of. Na, de hogy ahogy a Majka megtanulta egy dal alatt a popsztárságot, úgy mi megtanuljuk egy dal alatt a mesterséget, ami ez adott esetben ő jobban ért. Viszont, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek legyenek, téged bíztunk meg itt a dal elején, hogy adj nekünk egy problémát, amit meg kell oldanunk. Kérlek, vázold a problémát.
1: Legyen a csöpögő csap problémája. Tehát már nem csöpög, bár van egy másik csap, ami csöpög, tehát hogy azon lehet gyakorolni.
0: Tehát azért még van dolog.
1: Még van egy csap, ami csöpög, a másik nem csöpög, de csak hideg víz jön belőle. Úgyhogy ezt a problémát legyetek szívesek megoldani, én pedig örülök, hogyha megoldottátok.
0: És akkor Pistinek az a dolga, hogy kettőnk közül a hirtelen szerzett tudásunk alapján valakit megbízon a munkával. Roland? Akarsz kezdeni, vagy rám bízod?
2: Kezdte, igen, mert annyira meggyőzően mondtad, hogy hát ezt így zsigerből, és akkor
0: Én azt gondolom, hogy én már tartok ott, hogy ehhez is értsek, és azt gondolom, kedves S. István, hogy a csöpögés nagy valószínűséggel a kerámia betét, vagy a tömítőfelület kopása okozza, és ezért szétszerelés után pontosabban is be tudom azonosítani majd a problémát. Én nem csak rárántok a csapra, hanem nézem a szeleptestet, a tömítéseket, az illesztési pontokat is, hogy
1: én ezt inkább lányoktól szeretném, de
0: jó.
2: Mondjuk nem tudom, hogy szeleptestű lányokkal találkoztál-e már. Én egy-kettővel, igen. Az annyira nem volt vidám.
0: És arra gondolnék, hogy javítás után nyomás alatt is ellenőrzöm majd a szerelvényt, mert hogy így tudom teljesen biztosítani, hogy a csaptelep működjön, szóval egyszer-kétszer azért le is zuhanyoznék ott. Szóval ezt tudom vállalni.
1: Az utolsó mondat kivételével egész vállalhatónak hangzik egyébként a dolog.
0: Na te mit tudsz?
1: Egész meggyőző.
2: Én először is megkérdezném, hogy egy karos.
1: Ilyes úr?
2: Egy karos csap, vagy pedig két hagyományos két gombos. Mert ugye a kolléga, ő neki esik, mint Tóth az anyjának. Tehát, hogy ő,
0: de ez bizonytalanság. Kérdéssel mész rögtön szerelni, az bizonytalanság, és feltételezed.
2: Nem, ez precizitás.
0: Feltételezed, hogy az ember ért hozzá.
2: Nem, ez precizitás. Tehát azt azért ő is meg tudja ítélni, hogy ez most milyen típusú csap. És miután ezt tisztáztuk, utána felajánlanám azt, hogy bízzuk meg a munkával Rédül kollégát, és én meg egy 5000-est így visszacsurgatok abból az árból. Tehát, hogy megbízol engem, én megbízom őt, és akkor egy részét visszajattolom. És innentől kezdve szerintem engem fogsz választani.
1: Az a helyzet, hogy Roland így nyert is.
2: Most akartam
1: elhagyatok. Meggyőződ, nem tudom, a számla esetleg egy kicsit nagyobb összegről még szólhat.
2: Mindent megoldunk fű alatt.
0: Most akartam árajánlatot, de akkor legyen az, hogy én adok egy jobb árajánlatot, de még jobban elrontom, hogy neked ki kell javítanod, és akkor te is adsz egy árajánlatot, és mi egyezünk meg, és nem ötöt csorgatsz, hanem tizet csorgatunk mi egymásnak.
1: Ádi, te ebben már régóta alvállalkozó vagy, aki ki se lesz fizetve.
2: De a munka a tiéd.
0: Jó, ti mihez értetek? Írjátok meg nekünk SMS-ben, Viberen 0629789785. Én egy kicsit azt érzem ebben a témában, hogy most a mesterek jutottak el arra a szintre, amit mindig az orvosok mondanak, hogy mindenki gyógyítja magát az interneten, stb. És végül is szerintem eddig is megcsináltuk ezt, csak bókláztunk a neten, most meg a ChatGPT-re bízzuk magunkat, nem?
2: Á, igen, egyébként nekem van olyan orvos haverom, aki azért erre panaszkodik, tehát hogy mondja, hogy a doktor Google
1: múltkor is,
2: azért...
1: Múltkor is elrontotta, mert az AI-t használta. Ott állt a műtétnél, és mondta az AI, hogy fotózza le.
2: Nem úgy, hanem, hogy amikor komplett diagnózissal jönnek már például betegek, és akkor ők közlik, hogy ők tudják, hogy egyébként ez a baj, miközben nem.
1: Ja, persze, egyébként ezt én is csinálom, tehát én minden egyes ilyen betegségtünetre rögtön rákeresek, és rögtön a legrosszabbat feltételezem róla, tehát hogy utána már az AI nyugtat, hogy azért nem biztos, hogy meg fogok halni két tűszentés után.
2: Igen, és akkor mész, hogy agyrákom van.
0: De ilyenkor kell azt mondani az AI-nak, hogy azért jó lenne, hogyha az éves előfizetést most átutalnád, de nem lesz baj, ne aggódj, csak fizesd ki ezt az évet.
1: Én ilyenkor még háromszor rákérdezek, hogy biztos, hogy nem fogok meghalni, amire a végén azt írja ki a rendszer, hogy hát az ingyenes levelezés véget ért.
0: Roland, egyébként ez az orvos ismerősöd, aki mostanában vízvezetékszerelést is vállal?
2: Igen. Ilyen kopasz egyébként, jó kiállású, igen, néha pizzafutár, néha orvos, nem, bármilyen szerepben.
1: Hát milyen nehéz az élet, hogy több műszakot is vállalni kell.
2: És érdekes, hogy
1: ezek a másodállások.
2: Mindig ugyanazok a házgasszonyok tittak neki ajtót.
0: Ó, Banyek, én annyira azt hittem, hogy én leszek megbízva a szereléssel. Na jó, nem maradok a rádiónál. Forrásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Buenos Morgan, jó reggelt kívánok a Forrás Rádióval. Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a tegnap kora reggeli jegyzéséhez képest. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást a katolikus Caritas jóvoltából. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Kezdünk! Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a tegnap kora reggeli jegyzéséhez képest bankközi piacon. Az eurót délután 6 óra előtt 364,48 forinttól jegyezték, a reggel 7 órai 365,07 forintos jegyzés után. A dollár jegyzése 315,94 forintra csökkent 316,06-ról, a svájci franké pedig 385,69 forintra 386,42 forintról. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel. Hozzátették, több mint 200 diák számára ért véget a kezdeményezés szeptemberben. A Lépcsőfok program keretében egész évben figyelemmel kísérik a fejlődésüket. A katolikus Caritas több mint másfél évtizede indította el a Legyen öröm az iskolakezdés segélyprogramját a nehéz helyzet családok terheinek enyhítésére. Az akcióban a tanszerek biztosítása mellett hangsúlyt kapott a hosszabb távú személyes tanulás támogatás. Az olasz miniszterelnök bejelentette, hogy a szerdai kormányülésen eltörölték a kis és közepes méretű gépjárművekre, valamint a motorokra eddig kivetett éves gépjárműadót. Giorgia Meloni közlése szerint az olaszok által legjobban gyűlölt adót törlik el. A döntés az összes motortípust érinti, valamint az Olaszországban forgalomban lévő járművek közel 70%-át, ami 14,5 millió autót jelent. A tulajdonos nevére szóló gépjármű fenntartási adót mostanáig a jármű teljesítménye és környezetvédelmi besorolása szerint szabták ki. Elhunyt dr. Hargitay Ferenc főorvos, aki meghatározó korszakos alakja volt a Tatabányai Szent Borbála kórháznak, különösen az anesteziológiai és intenzív terápiás osztály létrehozásában és fejlődésében. Nem csak a kórházban, a város életében is maradandót alkotott, 2009 óta a város díszpolgára, 2000-ben pedig Szabó Ignác díjjal tüntették ki.
0: Időjárás.
1: Hullámzó front hatására ma már elszórtan előfordulhat eső, záporeső, főként péntektől zivatarok is lehetnek. Változékony idő jön.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tart.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, 8 óra után járunk 5 perccel, én csak annyit kérnék a közteresektől, hogy Bányász Adrián ne büntessék meg, jó? Nagy a hangulat a stúdióban, itt a Roland.
3: Itt vagyunk, jó reggelt, itt van velük Tóth Jessica és Bányász Adrián.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Lesz a témánk, és igen, remélhetőleg sikerült Adriánnak jó helyre leparkolni. Na, hát hatalmas nagy büszkeség, azt gondolom, hogy tényleg a teljes magyar Muay Thai, meg a Bányász Gym, meg mindenki, meg a város életében is 2 tatabányai világbajnok is lett Koszovóban, és hát itt azért a Nyári Laci neve is hangozzék el, hiszen ugye Nyári László, ő a másik világbajnok. Összesen 3 aranyérmet hozott el a magyar válogatott Koszovóból, ebből 2 tatabányára került, úgyhogy hatalmas nagy gratuláció. Ráadásul Jesse akkor, tudni kell egyébként, hogy Jesse sokkal jobban szeret verekedni, mint ugye beszélni itt nálunk adásban, de egyébként nagyon szeret beszélni, csak nem adásban, de tehát most kénytelen lesz.
2: Mi inkább a verekedéstől félünk, ő inkább a műsortól.
3: Így van, így van.
2: Ez így korrekt. Akkor jövő héten mi lesz? Megyünk oda, és...
3: Nem, te mész oda egyedül legfeljebb, és téged fognak megverni. Szóval, így kvittek vagyunk. A lényeg az, hogy most immár 3-szoros világbajnok vagy, úgyhogy tényleg hatalmas gratuláció. Ez volt eleve a cél? Tehát eleve ezzel a célkitűzéssel vágtál neki? Nyugodtan ragad magadhoz a mikrofont.
4: Köszönöm szépen. Igen, hát a cél az nyilván az arany volt, és hát sikerült is.
2: Egyébként kicsit mesélj arról, hogy mennyire volt nehéz ahhoz képest, amit vártál. Tehát nagyjából azt hozta a verseny, amire számítottál, vagy voltak meglepő fordulatok?
4: Már elég rutinosnak számítok így a nemzetközi terepen is, úgyhogy nagyjából azt kaptam, amire számítottam, igen.
3: Adrián, nyilván ugye azt gondolom, hogy sporttörténelmi pillanat, tehát az, hogy 2 tatabányai aranyérem, ugye ilyen még soha nem volt, plusz ugye nem volt még 3-szoros világbajnok a hölgyeknél, tehát mondhatjuk, hogy duplás sporttörténelmi, hogy Jesse, jól vagy, remélem közben itt a adáson kívül a székben ülve nem sérülsz meg.
2: Hozzak egy vizet, vagy egy orvost?
5: Majd szóval... újraélesszük, semmi probléma.
3: Szóval, hogy azt gondolom, hogy duplán is büszke lehetsz a tanítványokra. Benne volt ez a pakliban előzetesen, hogy mindketten arannyal térnek haza?
5: Én úgy gondolom, hogy a felkészülés alapján igen. Tehát Laci is már beérette erre, ugye többször már döntőzött. Most már neki állt a zászló. Hát Jesse felkészülése is jól sikerült, úgyhogy nagyon bíztam benne. Nem csak a hölgyek között, hanem egyáltalán, tehát nem volt még 3-szoros Muay Thai világbajnok magyar.
3: Jó, hogy a férfiak mezőnyébe sem. Na hát úgy meg aztán azt pláne.
5: Igen, mondjuk Jesse-nek mindegy ilyen szempontból, igen.
2: Na jó, hogyha már itt tartunk, akkor megkérdezem, hogy és akkor most már dől elé? Tehát, hogy azért ez elég komoly cím.
3: Bárcsak.
2: Mivel jár?
5: Hú, azzal jár, hogy most ide bejöttünk, és akkor dicsekszünk.
2: Tényleg? Tehát, hogy ebből így nem tud megélni az ember, hogy ennyi világbajnoki címe van?
5: Nem.
2: Na, ez mondjuk nem annyira
3: ez egy szomorú
2: dicső, vagy ez elég egy szomorú dolog.
5: Természetesen ez csak egy plusz, hogyha 3-szoros világbajnok vagy.
2: De miért értetted semmi ilyesmi, hogy mit tudom én, egy all-inclusive utazás vagy valami, hanem az érem, az jár?
5: Így van, tehát ne húzzuk tovább lefelé ezt a szeretett sportágat. Szerintem az a lényeg, hogy ebből nem fog meggazdagodni, de 3-szoros világbajnok. Váltsunk?
3: Jó, váltsunk egy picit a Jessehez, fordítsuk vissza a mikrofont. Így itt a versenyről már faggatott az Ádi. Adás előtt én megkérdeztem az Adriánt, hogy lesz még idén valamiféle komoly verseny? Igen. Kifejtenéd, hogy mi? Hogy esetleg ezt is megtudjuk?
4: Hát én arra a versenyre megyek, amelyikre Adrián mondja, hogy visszaadom neki a szót.
2: Életünk interjúját készíthetjük most.
5: Keveset vagy velünk, mert általában ez így szokott zajlani. Következő helyzet, ugye kiutazott most az IFMA Muay Thai világbajnokságra, és nem tudta a következő lépést, ami itt a háttérben közben zajlott. November 6 és 15-e között fog utazni Skopjeba, Észak-Macedóniába, a Vakó K1, tehát a Vakó Kickbox szövetség alatti Európa bajnokságra, ahol K1 szabályrendszerbe fogja megmérettetni magát, és 70 kilóba válogatottként utazik, és azért részesítjük most ezt az Európa-bajnokságot előnybe, mert itt kvalifikációt tud szerezni a 2027-es Európa játékokra. Tehát most egy kicsi váltás lesz.
3: Uh-huh. Mennyiben lesz ez más? Tehát mondod, hogy K1 szabályrendszer, mondjuk a Muay Thai-hoz képest más dolgokra kell esetleg odafigyelni, más lehet hangsúlyos, kell-e bármit az ő stílusán változtatni?
5: Hát egyszerűsítsük le, szerintem kézilabda vagy kosárlabda. Tehát hatalmas különbség van természetesen.
3: Igen, csak hogy ezt azért világítsuk meg jobban, Adrián. Hát, nyilván azok kedvéért, akik mondjuk különösen mondjuk felületesen ismerik a sportákat, mert mondjuk annyit tudnak, hogy K1, ott is bunyóznak, Muay Thai, ott is bunyóznak.
5: Mind a szabályrendszerben, mind az alkalmazható technikákban, mind a felkészülésben természetesen változás lesz.
2: És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag neked feladatod, hogy folyamatosan keresd a kihívást a sportolóidnak? Tehát, hogy keresd olyat, hogy ne fásuljanak bele ugyanabba? Tehát itt ezért történik? Kvázi egy kísérletezés ez?
5: Nem, hanem ő alkalmas és képes arra, hogy ebbe a sportágba is megállja a helyét. Tehát attól függetlenül például egy magyar bajnokságra elment még annó ifibe ökölvívásba, hála Istennek azt is sikerült behúznia. Tehát a Muay Thai mellett ő azért elég erős kézalapokkal is rendelkezik, és a sportban nyújtott teljesítménye meg a ringikúja alapján szerintem itt is sikeres tud lenni ebbe a sportágba is.
2: Egyébként Jessica, te élvezed a versenyzést, vagy neked maga a sport az, ami sokat ad, és elmész a versenyekre is?
4: A versenyzés miatt csinálom a sportot igazából. Egy év ves volt még csak a sportkarrierem, amikor elkezdtem versenyezni, tehát egy év után Adrián már vitt versenyekre, és azóta benne vagyok ebben, úgyhogy a versenyek miatt csinálom főként.
2: Mi ad ez egy ilyen adrenalint? Tehát maga az, hogy izgalmas egy ilyen kihívás, vagy inkább az, hogy így még több ellenfél ellen küzdhetsz, hiszen itt viszonylag limitáltak a lehetőségek, hiszen az edzőtársak gondolom hétről hétre ismétlődnek.
4: Ad egy adrenalint, igen. Érzem, hogy élek, ha megütnek, ha megrúgnak.
2: Ez de furcsa.
3: Egyébként az a tök jó, hogy valaki szerintem ilyen karakter, mert mostanában egyre több szakembertől hallom azt, hogy a mai fiatal generációban egyre kevesebb az a típus, aki akar és szeret is versenyezni. De akkor úgy látom, hogy ilyen téren nálatok azért megvan az a fajta utánpótlás, ami kell. Látod ezt egyébként a Adrián a kisebb korosztályokban is, és akkor nyugodtan ragad magadhoz a mikrofon, mert egyébként nemrég, és szerintem elárulhatjuk, hogy pont a Cselgáncs kapcsán kaptunk ilyen visszajelzést, de talán a birkózásból is volt itt szakember, aki azt mondta, hogy igen, sajnos ez a tapasztalat, hogy lemennek ugyan edzeni, de versenyezni, mintha egyre kevesebben szeretnének.
5: A jó kis témát érintettünk, mondjuk ez Jesse egyéni szoc problémája, hogy imádja azt, hogyha ütik meg a verik.
2: Bocs, még annyi a Jessehez, hogy van fiú tesod? Van?
4: Van, de nem verekedtünk eleget.
2: Eleget? Betoljok. De ő is sportoló?
4: Nem.
2: Könyvelő?
3: Nem most, hogy ugye, szeretnék választ kapni arra a kérdésre, amit feltettem, mert kicsit kezd káoszba hullatni a beszélgetésünk.
2: Miért kisebb a versenykedv?
5: Nem mondanám, hogy kisebb a versenyket, hanem mert jelentkeznek olyan nebulók nálunk is, és kinövik magukat, akiket ugye lehet aktivizálni, és ők akarják, tehát nálunk nem kötelező a versenyzés természetesen, annak ellenére versenyzőegyesület vagyunk, de valójában ez a generáció tényleg egy kicsit kényelmesebb. Most belemehetnénk a telefonba, a kütyűbe, a kényelmesebb, a mama hotel, stb. Valóban ez egy jelenség, de hogyha kiszúrjuk azt, hogyha valakiben egy kicsikét több spiritus van, meg egy kicsikét egy kicsit vadabb, ugye benne van a ragadozó vér, akkor valamennyire kiemeljük, és igyekszünk támogatni abban, hogy sikeres legyen ebben a sportban.
3: És egy kis zárójeles megjegyzésen azért még annó tévésként jó párszor felbukkantam az Adriánék edzésén, és én azért azt láttam, hogy itt maga az, hogy mondjuk egy edző mennyire tudja motiválni a fiatalokat ott az edzésen, az nagyon-nagyon sokat számít. Most, de azt szokták mondani, hogy így szembe dicsérni az olyan érdekes dolog, de én most szembe fogom dicsérni az Adrián, mert én mindig azt láttam, hogy ilyen szempontból te nagyon jól megtalálod a versenyzőkkel, meg a nálatok lévő sportolókkal a közös hangot. Ez mennyit számít? Tehát, hogy ez a fajta összhang meglegyen, és hogy tud őket motiválni, adott esetben szerintem ilyenkor sokkal több kihozható egy srácból, vagy egy kislányból, mint amit akár ő maga is sejtene önmagáról.
5: Köszönöm. Igen, szerintem is.
3: Ez jó, megbeszéltük.
5: Következő, ez a sport, ez rengeteget ad. Tehát a fegyelem, az önkontroll, az önbizalom, az önértékelés, a kudarc tűrés, hogyha már a versenyekről beszélünk, és ezek mind rettenetesen fontosak ahhoz, hogy összeálljon a kép, és abból a kis kis manóból esetlegesen egy nagy harcos, vagy csak egy olyan ember jöjjön ki és fejlődjön ki, aki az élet más területén is megállja a helyét, és ki tud állni önmagáért, akkor már megérte. Tehát, hogyha nem is lesz világbajnok, de mondjuk tényleg egy talpra esett karakán ember lesz, akkor úgy gondolom, hogy már megérte. Igen, valóban ebbe igazad van, mi nem csak tanítunk, hanem nevelünk is.
2: Mm-hmm. Adrián, engem még az érdekel, hogy itt előjött a motiváció, hogy a te oldaladon mi a motiváció. Azért egy ideje ezzel már foglalkozol, mi az, amivel napról napra újabb lendületet kapsz, hogy vidd tovább? Mi az, amitől te boldog vagy?
5: Figyelj, én őszinte leszek veled, fogalmam sincs. De ugyanúgy megyek be minden nap az edzőterembe, hogy én ezt akarom, én ezt élvezem, a gyerekekkel a munkát nagyon, meg ahogy látom a változást, miből lesz a cserepbogár. Tehát én ezt nagyon szeretem. Pont a tegnapi edzés, a felnőtt edzés után kaptam meg a srácokat, hogy hú, de jó, nagyon rég nem volt ilyen frankóján jó edzés, és tök jól esett ez a visszajelzés. Nem tudom, bemegyek, teszem a dolgomat, szeretem, imádom, ennyi.
3: Jesse, megvan a harmadik világbajnoki cím. Mi az, ami mondjuk így háromszoros világbajnokként még pluszban tud motiválni. Itt például azt gondolom, hogy akár mondjuk a K1 szabályrendszerben, hogy mondjuk ott is elér sikereket, mondjuk novemberben az EB-n, az nyilván az egy picit más, tehát hogy ilyen szempontból az talán jelenthet plusz motivációt is, de mi az, ami mondjuk a jövőben téged mondjuk hajtani fog előre? Vagy egyszerűen csak az, hogy bemész, és ha valaki szembe jön, azt nem akarod verni. Tehát nem kell ezt feltétlenül túlcifrázni.
4: Különösebb motivációt nem érzek, mert én így a motivációban nem hiszek, mert nagyon hullámzik, tehát hogyha a motivációra várnék, akkor a teljesítményem is hullámzana. Inkább fegyelmezett vagyok, és mivel szeretem ezt csinálni, és különös szenvedélyt érzek iránta, ezért így benne ragadtam, és szeretem ezt csinálni.
3: Jó, tehát akkor igazából ilyen hosszú távú célokat nem fogalmazol meg magadnak, hanem mész, csinálod, és megpróbálod a
2: viszont
3: mindenhol.
2: Viszont itt amit mondott az Adrián, tehát az állhatatosság, a kitartás, a...
3: Na jó, ez kell hozzá, igen, csak hogy tudod, azért valaki úgy gondolkodik, hogy mondjuk hosszú távú célokban, valaki meg azt mondja, hogy megyek előre, aha, meccsről meccsre, és aki szemben jön, azt megpróbálom megverni. Tehát, hogy ez egy ilyen egyszerűbb, letisztultabb gondolkodásmód, én azt gondolom, hogy lehet, hogy sokszor például ez vezet nagyobb sikerre. Akkor téged az utóbbi jellemez inkább?
4: Igen.
3: Hülye kérdéseink vannak, tudom, mikor a reggel.
5: Szerintem az is nagyon nagy motivációs tényezőn áll, ahogy fenyegetem. Tehát igenis, el kell menned. Tehát ez a dolgod, és tedd meg, és mozd le a kocsimat, stb.
2: Jessica, tudj róla, hogy erről van hangfelvételünk. Tehát, hogyha később ezt fel akarod használni valahol, akkor nyugodtan szólj.
5: Egyébként Laci is itt lenne, csak ugye ő Győr mellől jár hozzánk, és elég kemény volt a VB azért neki.
2: Meg ő nem szeret annyira nyilatkozni, mint Jessica.
5: Nem, hanem nyalogatja a sebeit. Tehát azért ott sérülés már ő az elődöntőbe összeszedett, és egy kicsit lelkileg is össze kellett kaparni Lacit, mert ugye folyamatosan tartjuk ilyenkor a kapcsolatot, megbeszéljük az ellenfeleket, mit kell csinálni. Ugye Jessinél is elemeztük az ellenfeleket, küldtem az instrukciókat, Lacit egy kicsit mentálisan is kellett, úgyhogy most semmi komoly sérülés, csak úgy érzi magát, mint akit elütött az autó, úgyhogy nyalogatja a sebeit, de november 7-én Debrecenben már profi Muay Thai mérkőzést fog vívni, úgyhogy megy minden tovább.
3: Igen, és Lacinak meg ugye az ráadásul az első világbajnoki címe ez, úgyhogy én azt gondolom, hogy neki is rengeteget jelenthetett ez a koszovói felnőtt világbajnokság, csak ki tudom mondani, ha már rádiózom, vagy mi a rosszabb. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük. Természetesen. Jesse felszabadult, egy ekkora sorfajt én még az életben nem hallottam tőle.
2: Ha még most kell elénekelned a következő dalt, tehát készülj.
3: Tóth Jessica-val és Bányász Adriánnal beszélgettünk, tehát a Bányász Gymtől jöttek, és hát a Muay Thai felnőtt világbajnokságról Koszovóból Tóth Jessica és Nyári László is aranyérmesként tértek haza.
0: Az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió!

0: Bizony, mi egy különleges nagy család vagyunk itt a Forráson, aminek te is a része vagy. Köszi, hogy minket hallgatsz. 8 óra múlt 28 perccel, és a Roland pedig nyomkodja a telefonját. Valószínűleg szóviccek után kutat.
1: Nem, kérlek szépen, már kikutattam, és
0: tényleg?
1: Itt van összegyűjtve, így van, mert hogy jön a szóvicc csütörtök, ez valóban egy nagy család. Hát bizonyos tagjai elég hülyék, de hát ez van.
0: Azok, minden családban van ilyen, nem?
1: Igen, és akkor mi vagyunk a család hülyéi?
0: Én vagyok a hülye nagybácsi, akinek néha töltesz egy felest, és néha mond valamit, amin vagy nevetsz, vagy sírsz, de van reakció.
1: Én meg a perverz nagybácsi?
0: Az biztos.
1: Jó, és a Pisti?
0: Ő szerintem a furcsa nagymama, akihez senki nem mer szólni, mert ott kötöget a sarokban.
1: Így van, és pláne ennyire szőrös mellkassal, meg szakállal, hát elég furcsa nagymama.
0: Ez ő nagymamára emlékeztet, nem? De amúgy, most bocsánat, de pont így képzelem a Piroska és a Farkasban a farkast, mikor nagymamának öltözik.
1: Jó, ezzel kínáljuk meg őt szerintem mindenképpen.
0: De szerintem látta. Néztem a reakcióját. Azt mondta, nem jössz be szólni sütörtökre. Gyere, nem tetszett a
1: minősítés? Úgy érzem, hogy szeretne reagálni.
2: Milyen a te családod, hogy neked a nagymamádról jutok eszedbe? Ezt mondd meg nekem, mert ez, azért ez így durva.
0: Nem lehet. Még egy nagybácsi nem lehet, azért ennyire nem lehetünk
1: belteresek. Miért? Családban van több nagybácsi is, van több testvér, tudod?
0: Ne,
1: akkor
0: jó.
1: Lehet.
0: Nem tudom, lehet, hogy a hajadból indultam ki. Olyan nagy is.
2: Olyan nagy is?
0: Aha, még kéne bele ilyen lilát vinni valahogy.
2: Ádikám, egy kakaót azért kérsz?
0: Légy szíves, de csináld meg te ilyen macskásból.
1: És jó? A műsor végéig légy szíves, horgolj már neki egy sálat.
0: Ahhoz is értesz?
2: Úgyis hideg front közeleg.
0: Jó, ChatGPT-ről megtanulja.
2: További részletek a hírekben.
0: Ez jó, néha, hogy bejöhetsz és elmondhatod, hogy van-e valami aktuális. Az a jó ebben, hogy te hallgatod, ami itt bent történik, tehát hogy a Kittiről, Andiról mondhatunk sztorikat, amikor nincsenek bent, mert úgyis csak délután hallják meg, és akkor a best of után max fölhívnak minket, vagy ide csapnak, de Pisti bejön.
1: Igen, de ez így jó, ez így szórakoztatóbb szerintem.
0: Szóvicc. Na az van, hogy én nem annyira szóviccekkel, hanem inkább fárasztó viccekkel készültem most, mert abból találtam sokat, de azért van köztük szóvicc is, úgyhogy mondjad te, mennyit fogsz szórni, és utána majd én is elkezdem dobálni.
1: Amúgy minek mondtad, hogy most? Hát mindig azokkal készülsz. Ötöt találtam.
0: Ötöt? Igen. Azt a rohadt. Na jó, akkor én csak így szórni fogom, amit tudok. Kezdjed te, kérlek.
1: Jó, az első az egy ilyen nagyon lájtos, ez a legrosszabb, direkt ezt ilyen bevezetésként. Hogy hívják a telefonközpontos kínait?
0: Kicseng.
1: Így van.
0: De ezt úgy szerintem én éreztem. Na jó, leütöm. Akkor figyelj, melyik a három legöregebb állat a világon?
1: Fogalmam nincs.
0: A pingvin, a fehér tigris, meg a zebra. Tudod miért?
1: Mert ők fekete-fehérek.
0: Jó, ma mindent kitalálunk, mehet ez az irány.
1: Igen. Aztán, hát nem tudom, hogy hallottad-e, hogy állítólag egy friss tudományos kutatás alapján Dublinban minden kisgyerek előbb ír, mint olvas.
0: Azt a rohadt. Jó, tetszik. Milyen kocsija van a pasidnak? Nem is tudom, de ló van az elején. Szekér.
1: Na? Ma tartják az orgazmus világnapját. Még nem tudom, elmegyek-e.
0: De rossz. Jó, akkor hasonlóan pikánsan reagálok erre. Mi a közös a fényképezőgépben és az óvszerben?
1: A jól elkapott pillanat?
0: Igen! Mind a kettő. A pillanatot kapja el. Neked mit van?
1: Mi a Borbély kedvenc mártogatósa?
0: Borbély. Nem tudom.
1: A barbecue szósz.
0: Azt a rohadt. Jó. Akkor én hozom az igazi szóviccet, és részemről talán ezzel... Várjál, van még egy jó. Ma megkérdezte tőlem egy futár az időt. Mondtam neki, hogy délelőtt 8 és délután 5 között van. Ez tetszett nekem nagyon.
1: Igen, nekem egy van még hátra. Óriás nyulat a nagy bani piacon lehet venni.
0: Azt a rohadt. Jó, figyelj, akkor az én utolsóm, és utána pedig rákanyarodunk Pistivel arra a témára, hogy mennyire bírjuk a változásokat. Előjáróban spoiler veszély nem nagyon, de van erre egy tesztünk is, és te is felméreted magad, szóval emiatt mindenképpen maradj velünk, de én egy olyan szóviccel zárnék most, akkor amihez nyelvi tudásra is szükséged lesz, Roland, elővesszük, jó, az angol nyelv tudásodat. Tudsz angolul?
1: Igen.
0: Yes. Oké. Okay. Akkor figyelj, kérlek mondd meg nekem, hogy hogy van a nagymama angolul.
1: Big today.
0: Azaz.
3: A főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgan.

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Megérkezett a Mancsiárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fél kilenc múlt 10 perccel.
1: Vagy 5 perc múlva 3:49.
0: Nem már mindig leegyszerűsíted az üzenetet.
1: Esetleg 20 perc múlva 9.
0: Itt van a Roland.
2: Én minden üzenetet egyszerűsítek. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: 80 perc múlva 10 óra.
2: Valahogy így.
0: Na, tesztelni fogunk. Készen álltok a tesztre?
1: Igen, remélem, mondhatom, pozitív lesz.
2: Tesztelni.
0: Tehát ezt a kis poharat kéne megtölteni mindenkinek, és aztán megnézzük.
2: Milyen jellegű folyadékkal?
1: Csak hogy megint visszatérjünk az eredeti témához.
0: Megígértük, hogy egy hétig ezzel nem foglalkozzunk. Legyen. Inkább beszéljünk arról, hogy mennyire bírjuk a változásokat, mert megtaláltam az egy és ultimátor tesztet arra, hogy felmérhessük, hogy mennyire vagyunk változáskedvelők, vagy mennyire nem, és tényleg spoiler veszély, én baromira nem. Tehát én az a típus vagyok, aki van egy cipőm, hordom egy darabig, néha megpróbálom lecserélni másfajtára, de 2 óra nézelődés után megveszem ugyanabból az újat.
1: Egyébként tudományos szaklap? NLC?
0: Nem, ez most szakértők véleménye. Igen, a BN-nél.
2: A Sudoku.
1: A BN.
2: A Sudoku és a horoszkóp között volt félúton.
0: Valamit hagyjatok már meg nekem. Légy szíves.
1: Kis kegyed, 4. oldal lapalja.
0: Azt hiszem, aki írta, az nemrég még a Palaverben dolgozott.
2: Igen.
1: Na, szóval mennyire bírjuk a változást? Én amúgy szeretem a változásokat, de nem mindenben.
0: Köszönöm szépen. Átvetted a Jessica-nak a nyilatkozási stílusát?
2: Megtennéd, hogy kifejtenéd?
1: Nem. Nem, mert bizonyos dolgokban, tehát én például, ha elmegyek valahova, még szeretek mindig új helyekre utazni. Volt egy pár hely, ahol azért visszamentünk többször, de hogy én szeretek például ilyen szempontból is új kultúrákat, új helyeket megismerni.
2: Salgótarján.
1: Így van, Török út, Török Szent Miklós, meg Török Bálint.
0: Tehát Tokodaltáron.
1: Igen, meg hogyha ott vagyok, akkor szeretek új ételeket kóstolni. Tehát én például nem vagyok az a típus, aki mindig beül egy étterembe, ismerek ilyeneket, beülnek étterembe, és mindig rántott szelet. Így van, klasszikus.
2: Azzal nem lehet mellélőni.
0: Ezzel amúgy én bajban vagyok, mert egy időben én is megpróbáltam olyan lenni, mint te, csak az a problémám vele, hogy az öcsém mindig kikéri...
2: Drága az országbérlet.
0: Öcsém mindig kikéri a cordon bleu-t, és hogyha én megpróbálkozom valamivel, és az szarabbul néz ki, mint az övé, akkor egész kaja alatt irigykedem. Tehát én emiatt beálltam biztonságira, mert azt nem bírom elviselni, hogy valaki az asztalnál jobbat rendel, mint én.
2: De ezt nem csináljátok a feleségeddel, hogy kikéred te a két legszimpatikusabb ételt, és a felénél cseréltek, vagy valami?
0: Nem, mi azt csináljuk, hogy a fagyizóban kikérjük, amit szeretünk, hajnal kikér valamit, ami kék, és mi esszük meg azt, ami kék, és ő eszi meg azt, amit szeretünk.
2: Jó, hát igen, gyerekkel ez egy picit át tud rajzolódni.
1: Viszont mi csináltok már ilyet, amit mondasz, hogy feleztünk?
2: Mikor csináltunk milyen romantikus dolgot?
1: Ja, hogy én meg a feleségem, úgy értettem.
2: Kár, hogy én nem voltam benne a történetben. Eljösszön, de még bármikor áthívhattok.
0: Délután ebédelni? Te kérsz egy tök főzeléket, Roland, egy lecsót.
1: Jó, akkor nem cserélünk.
0: Nálad marad a lecsó?
1: Hát, az biztos tök főzelék.
0: De például az, hogy én mennyire a változások embere vagyok, az abból is átjön, hogy például nagyon változatos a fekete póló szettem, tehát hogy ebben is, meg abban is, hogy az 1 kiló sajt alatt mindig másféle ételek vannak.
1: Ez egyébként egy külön, én mondtam már nektek, ez egy külön játék lehetne. Facebookra, Instára mindig lefotózzuk, hogy Ádi aznap mit teszik, és találjátok ki, hogy mi rejtőzik a sajt alatt.
0: Na, de szerintem én nagyon nem. Én azt gondolom, hogy én nagyon nem vagyok az, bár mondjuk nyaralókból tényleg kipróbálok szívesen másikat, de én a visszatérős is vagyok, tehát szeretem a megszokottat. Pisti, végül nálad nem jutottunk dűlőre.
2: Hát én 4-szer jártam Riminiben ugyanazon a tengerparti szakaszon, csak mindig cserélem az aktuális lányt, aki jön velem. Tehát, hogy nagyjából így szoktam Riminiben járni Olaszországban.
1: Akkor mégis megvan a változatosság, csak hát ugye milyen tényleg.
2: Egy kicsit jó, más szempontból,
1: igen. Ő meg egy nyaralni, na hát most értem.
0: Tök jó hely.
1: Nagyon, a temető mellett ajánljuk.
0: Figyelj, akkor most Pisti dilemma elé állítalak. Inkább minden nyáron máshova menni nyaralni ugyanazzal a lányjal, vagy inkább mindig ugyanoda menni nyaralni másik lányjal?
2: Ezt még én sem tudom. Erre nem lehet ilyen hirtelen válaszolni.
0: Megpróbáltam megfogni. Figyeljetek, akkor szerintem ez a teszt nagyjából ki fogja mutatni, amit amúgy is tudunk, de mivel a hallgatóknak
2: igen. Hogy nem szeretjük a változást?
0: Azért igen, azért valamit, hát Roland meg igen, de hogy azért valamit csak csináljunk. Félik. Meg még van, igen, itt idő, amit kitölthetünk. Szerintem a teszt eléggé szórakoztató, szóval jó, mondom a lehetőségeket. Amikor valami rosszul esik, akkor mit teszel? Megvárom, amíg lehiggadok, aztán elmondom annak, akiben megbízom. Inkább magamba folytom, nem szeretek terhet rakni másra, vagy azonnal kiöntöm a szívemet szinte bárkinek, aki éppen meghallgat.
1: Azonnal kiadom magamba, de nem feltétlenül mindenkinek. Igen. Tehát, hogy én egy D-opciót kérnék.
0: Jó, ez én nagyon jó.
2: Maradok a C-nél, az jó.
0: C, azonnal bárkinek?
2: Bárkinek kijöntöm a
0: lelkemet. Mikor panaszkodtál utoljára idegennek?
2: Idegennek? Tehát mi így a villamoson, hát, vagy
0: aha,
2: a
0: bárhol, aha.
2: buszon, vagy a vonaton?
1: Van egy a kisboltban.
2: Igen.
0: Mit panaszkodtam?
2: Nem panaszkodtam, dehogy is. Nem.
0: Egy új ismerősnek mennyi idő kell, mire igazán megnyílsz előtte? Jó, akkor itt bejelöljem azt, hogy az első beszélgetésnél már mély dolgokat is megosztasz vele, Pisti. Most attól, akkor megcsináljuk veled.
2: Attól függ, hogy egy 40 éves férfi vagy egy 20 éves lány. Tehát azért nem mindegy a szituáció.
0: Igen, hát mindig is tudta, hogy pasik előtt könnyebben megnyílsz.
2: Igen, erről van szó.
0: Ha megkérdezik, valójában hogy vagy, mit válaszolsz? Mindent elmondok részletesen, akár könnyek között is. Az milyen jó fejember lehet, nem? Tehát ezt látjátok magatok
2: előtt? Szia, hogy vagy? Nagyon rosszul, és akkor így mondott hosszan.
0: Jó, egyszer amerikaiakkal ezt eljátszottuk, mert ugye mindig van ez a how are you, okay, fine, thanks, fine, vagy nem tudom, és mész tovább, és egyszer megválaszoltuk úgy igazán magyarosan hosszan, soha többet nem kérdezte meg az amerikai barátunk. Attól függ, mennyire közeli az illető, de igyekszem őszinte lenni, vagy még akkor is, hogyha éppen nem ez az igazság, azt mondom, hogy jól.
1: Én ez az arany középút. Tehát, hogy én érted, hogyha nem vagyok jól, akkor nem fog azt mondani, hogy köszönöm, jól vagyok.
0: Próbáljuk már, Maki, hogyha valaki megkérdezi, akkor válaszoljunk hosszasan.
1: De tehát, akkor valami nagyon konkrétat emelj.
0: Az isiászom kiújult, de egyébként ilyet?
1: Valami ilyesmit, igen.
0: Jó, akkor benyomom ezt, rendben. Hát biztos, hogy nem fogjuk megcsinálni végig, mert még van 26
1: kell
0: kérdés.
1: Járnom pisilni, de ezt leszámítva jól vagyok.
0: A hólyag problémáimat leszámítva. Köszönöm, jól.
2: Mondod a mosdóban való találkozásnál egy idegen embernek.
1: Ma hányadszor?
0: Pozitív lett a Covid-tesztem, de így is bejárok dolgozni, szóval derűsen. Mi ezt meg jobban? Ha visszautasítanak, miután már megnyíltál, ha félreértik azt, amit megosztottál magadról, vagy ha kiszolgáltatottál válsz valaki előtt?
2: Engem a pókok.
0: Jó.
1: Engem meg a több főzelék, de hát ezt tudjátok.
0: Bővítem a lehetőségeket. Jó, egy konfliktus közepén a párodnak, vagy egy közeli barátodnak azonnal indulatosan kiadod magad, vagy megpróbálsz nyugodtan, konkrétan fogalmazni, vagy nehezen mondod el, mibánt inkább elhallgatod.
2: Roland biztos kiadja.
1: Igen, én megpróbálok, de nem megy.
0: És mi a következmény általában? Még nagyobb konfliktus, vagy a megoldás felé mozdultok?
1: Először a még nagyobb konfliktus, aztán a megoldás felé mozdulunk.
0: Jó, most vagyunk a tesznek a felénél, és hogyha akarjuk, dönthetünk úgy, hogy rendelünk valami gyors éttermet, vagy megnyitom a kínai horoszkópot. Melyik legyen?
2: Miért kell választani?
0: De értem. Hogy viszonyulsz a saját könnyeidhez? Na ez jó lesz. Mindig is akarták, hogy menjenek férfiak mélyebbre. Igen. Természetesnek tartom.
2: Én bökrében gyűjtem.
0: Zavarba ejtőnek találom. Vagy nem próbálom visszatartani? Pisti, te ilyen Titanic alatt sírosnak tűnsz.
2: Egyébként szoktam sírni filmeken, igen.
0: Melyiken sírtál utoljára?
2: A Titanicon pont nem. Az engem nagyon zavar, hogy nagyon, nagyon hosszú ideig tart, és már hülyedjen már el az a hajó.
1: Igen, a Titanicon én is sírok, csak azért, mert mindig meg kell nézni, az asszony imádja. Igen. És mindig mondom neki, hogy de drágám, megint el fog süllyedni. Tehát nem tudom, mi bereménykedsz így hatan adjára.
0: Például ti sírtatok, amikor ez a szerencsétlen Darth Vader meghalt? Ez olyan szomorú volt.
1: Nem.
0: Nem?
2: Nem. Én a Star Warsnak csak a felnőtt verzióját láttam, a rendes filmeket nem.
0: Ott szoktál könnyezni?
2: Mondhatjuk így.
0: Ha valaki dicsér, hogyan reagálsz? Ó, a Pistinél tudom, még tovább dicséri magát. És többnyire, aki dicséri, az ő. És a körülötte lévők sírnak.
2: Hát a mástól nem kapom meg, figyelj.
0: Jó, mi jut eszedbe a gyengeség kimutatásáról? Na, ez érdekel. Hagyjuk az válaszopciókat, szerintem jobb, hogyha mi megbeszéljük. Szóval, hogyha a gyengeség kimutatásáról van szó, vállaljuk-e?
1: Én igen.
2: Nekem csak gyengeségeim vannak.
1: Igen, és azt gondolom, nekem annyi mindenben vagyok gyenge, hogy képtelen vagyok felvállalni.
0: Igen, ez egyébként már régen elmúlt, nem? Hogy most már ez ilyen csajos férfi.
1: Már az is macsós, ha felmered vállalni, igen. Tehát az is egy ilyen, szerintem női szemmel nézve, ez egy klassz dolog egy pasiban.
0: Jó, csak lehet, hogy nem az elején, nem? Vagy nem az első randin. Tehát nem azzal mész oda, hogy egyébként plöthet
2: ne sírj az első randin.
1: Micsoda, hogy lötyett a mellizmom?
0: De gondolom,
1: ez is látja.
0: Nem az elején dobott be. Amíg
1: csak az lötyett.
0: Mit mondanának rólad a barátaid ezzel kapcsolatban? Nehéz kiismerni, mit érzek, vagy kiegyensúlyozott vagyok, vagy néha túl sokat mesélek, ők sem tudják, mit kezdjenek velem. Nehéz minket kiismerni? Rolandot nem, tehát van a kaja, a szex, meg a...
1: Egyszerű vagyok, mint a bot.
0: Igen, Pisti?
2: Én a túl sokat mesélek kategória vagyok.
0: Igen, és többnyire a fociról, nem? Tehát olyan 3-4 percen belül valaki lő egy gólt.
1: Én azon csodálkozom, hogy még nem került szóba a másik szeretik Fradi meccs, pedig itt vagyunk már 8-49.
2: Na, végre egy jó téma!
0: Mitől lenne könnyebb az érzelmi életed? A, egy fröccstől, nem. Ha meg tudnék nyílni anélkül, hogy rosszul érezzem magam tőle, már most is jól kezelem, vagy ha megtanulnék néha megtartani magamnak is valamit? Ebben jók vagytok egyébként? Ez is érdekes, mert ugye a Facebook kultúra, hogy kvázi nem emésztjük meg a dolgokat, hanem egyből kiöntjük magunkból, amit megéltünk, és emiatt nem is éljük meg, csak gyakorlatilag átfolyatjuk magunkon a tartalmat.
1: Ne, én Facebookra sosem szoktam ilyen érzelmes dolgokat kiírni. Na jó, én csak beszélgetések beindítója vagyok, tegnap kaptam meg a jelvényt.
2: Tényleg?
1: Tényleg, ugye megmutatom.
2: Gratulálok.
1: Hallod? Nem tudom, mit jelent.
2: És azok az érzelmes versek, amiket minden este kiteszel 10 körül.
1: Jó, aztán meg letörlöm, igen. Látod, ilyet kaptam. Hát
0: nagyon büszkék vagyok rátok.
2: Gratulálok.
0: De hogy ilyen érzelmi beszélgetésekre nyitottak
2: vagytok? Végre egy siker.
1: Életem legnagyobb sikere. Érzelmi, amúgy igen. Én empatikus vagyok, van EQ-m.
0: Pisti, te nagyon, tehát veled ilyen hosszú városátsétálásaim voltak, amikor gyakorlatilag ilyen 40 kilométereket, nagyon nem, de 20-akat megtett.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Buenos Morgan, jó reggelt kívánok mindenkinek. Közel 421,7 millió forint jut a Komárom-Esztergom megyei civil szervezeteknek az SZIA 1%-os felajánlásokból. 600 ezeren regisztráltak Ferenc pápa párizsi miséjére. Vasárnap emlékhelyet avat az MTK. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a stúdióban a mikrofonnál Szabó István. Az esztergomi járás 282 civil szervezetének összesen több mint 142 millió forint jut a 2026-os SZIA 1%-os felajánlásokból, számolt be róla a dorogimedence.hu oldal. Komárom Esztergom megyében 932 kedvezményezett szerepel a NAV közzétett listáján, együttesen közel 421,7 millió forinttal. A legtöbb támogatást megyei és térségi szinten is az esztergomi Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány kapta. Második a nyergesújfalui székhelyű Retriever Rescue fajta mentő egyesület, a harmadik helyen a tatabányai Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat szerepel, ők egyéb iránt 18 millió 606 ezer forinttal. Mintegy 600 ezeren regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concord téren franciaországi háromnapos apostoli látogatásának egyik csúcspontjaként, közölték szerdán a francia vallási hatóságok. Az egyik helyi tábornok, a párizsi egyházmegye látogatásának megszervezéséért felelős koordinátor már szeptember elején jelezte, hogy kihívást jelent, hogy 6 rendezvényen másfél nap alatt körülbelül 1 millió ember vesz majd részt a pápa párizsi programjain. Idén is megszervezi a Városi Diáknapot Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata a Kastélytéren, valamint az Építők parkjában. Az esemény szeptember 23-án várja a fiatalokat. A 2026-os Diáknap tematikája, hívószavai, a környezet, az élmény és az aktivitás. Ennek jegyében változatos programkínálattal, versenyekkel várják a szervezők a tatai fiatalokat, akik meglátogathatják majd 15 civil szervezet és intézmény interaktív standjait, részt vehetnek sportos és kulturális programokon, emellett pályázatokkal és önkéntes lehetőségekkel ismerkedhetnek. A nap folyamán sárkányhajó, skander, evező, strandröplabda és főző versenyeken is indulhatnak a diákok, valamint információkat gyűjthetnek az iskolai közösségi szolgálatról. A Diáknap 10 és 14 óra között a Kastélytéren, 15 órától pedig az Építők parkjában várja az érdeklődőket. Vasárnap avatják fel azt az emlékhelyet, amit a tavaly áprilisban elhunyt Garami József labdarúgó mesteredző tiszteletére állítottak az új Hidegkúti Nándor stadionban. Az MTK honlapjának tájékoztatása szerint az ünnepélyes esemény 13 óra 15 perckor kezdődik, a létesítmény Hungária körúti felőli oldalán a kettes kapunál. A tavaly 85 éves korában elhunyt Garami 1987-ben 5 mérkőzés erejéig volt a válogatott szövetségi kapitánya is, az élvonalban pedig magyar csúcs számító 797 meccsen ült a kispadon vezetőedzőként.
0: Időjárás.
1: A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 18 és 26 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket a nyugati, északnyugati határ mentén mérjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9.03 a témát, én már várom. Itt a Pisti, itt a Roland. Kezdjünk bele.
3: Ez nagyon valami gyorsan. Kis versike volt?
4: Igen, még a végig kellett volna még egy rím. Igen. De az elmaradt. Na, Komárom, Mártirok útja, torlódást látok az élő térképen, hogy ennek mi lehet az oka.
3: A burkolat felújítás, ezt mondtuk a hírekben. Igen, tessék figyelni, na, nagyon jó hírolvasó van.
4: Igen, közben beugrat, igen, és beszéltél volna
3: ilyesmiről. Így is marad vélhetően egész délelőtt, úgyhogy tessék arra figyelni, hogy ott Komáromnál lesz ott több helyütt is egyébként torlódás arra felé.
2: Én figyeltem, 19 fok van, 22 lesz, nem esik.
4: A munka az meg nem esít. Na kérem, red flagekkel foglalkozunk így rögtön az óra elején.
3: Ezért hívtatok be mi?
4: Természetesen. Meghívtuk az élő red flaget, Pistit. De képzeljétek el, hogy állítólag vannak olyan, hát férfias megjelenésre utaló, ám de mégis red flag jelek, ami tudat alatt elriasztja a nőket 40 felett.
2: Ja jó, tehát és hogy...
4: Csak én vagyok 40 felett, de te hamarosan belépsz, á, neked még van idő?
3: Én meg bármikor lehetek a 40 fölötti nők szakértője.
2: Pisti egészségügyileg már közel 60 a Pisti, úgyhogy szerintem ő abban lesz jó, én meg lélekben vagyok nyugdíjas, tehát hogy szerintem ezzel tök jól megleszünk. Annyi csak, hogy akkor most olyan dolgok jönnek, amiket így kapásból szexinek, meg férfiasnak tartanak, de közben, hogyha mögé nézzünk, akkor igazából red flag?
4: Van, aki férfiasnak tart, meg van, aki menőnek tart. Na, mondom,
3: férfias, de ijesztő.
2: De mi, test szag?
4: Az, hát akár lehet növelni a listát. Az első a has, mint a világegyetem közepe. Tehát egy jó férfias has, amire sok férfi esküszik, ugye? Hogy az, most az nagyon, nagyon jó. Hát állítólag azért női szemmel nézve mégsem.
2: De most izmos tekilaivó has, vagy sörhas? Tehát most pocak, úgy érted?
4: Miért van izmos tekilaivó? Tehát ez a te fejedben egy létező kategória?
2: De és van ez, aminek a köldökében.
3: Mit jelent a tekilaivó has?
2: Hát a köldökben öntött. Nem láttál ilyen lánybúcsukat?
3: Egyet sem láttam.
2: Nem öntöttek még tekilát a köldöködbe? Pedig belefér fél liter.
3: Citrommal.
4: Igen, szóval azt mondják, hogy 40 után a tesztoszteron szint évente körülbelül 1%-kal csökken.
3: Aha.
4: Ezzel párhuzamosan nő az ösztrogén szint, a zsír pedig elkezd lerakódni, és hogy sok férfi ezt azért úgy próbálja meg abszolválni, vagy úgy próbálja meg kommunikálni, hogy ez azért menő, meg férfias. Igen, hogy az apatest az menő, de állítólag a nők nagy része viszont ezt nem szeret.
3: Jó, tehát láttatok már bazilikákat, meg székesegyházakat, tehát hogy minden remek mű felé kell egy kupola.
2: Mondtad, hogy tesztoszteron, nekem teszkoszteronom van, bármikor megtalálok bármit a Tesco-ban, az már nyugdíjasságomból jön?
4: De az jó egyébként, ha az van, mert akkor, ha kicsit alátekintesz, a legkisebb is számít.
2: Jó. Most az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy annyiban nem tudok egyetérteni, hogy például a Kittit meg annyiszor elmondta azt, hogy nem feltétlen ez a kocka has az, ami számít, vagy nem baj, hogyha térben is van a kockának egy kis dimenziója.
4: Na jó, de ő életkorban is az apukákra bukik, nem hogy a testben.
3: Hát meg Kölcsei is megmondta, has, alkos, gyarapítsa, az a fejre derül.
4: Na, következő.
2: A hallgatóknak, akik még velünk tartanak.
4: Vézna irodai karok. A második red flag.
2: De ezt ki gondolja jónak?
4: Az izomtónus elvesztése. Na ez mondjuk bennem is felvetődött, hogy ez van olyan pasi, aki ezzel flexel, hogy milyen vékony akarja.
2: Nézzem, milyen vézna akarom. Látszik, hogy informatikus vagyok, sok pénzem van. De nem?
4: Nem tudom, ez nekem is fura. Azért gondoltam, hogy ez így bedobom, mert azért van egy két furcsaság ebben a cikkben.
2: Van ez az enterizom, ami látszik, hogyha sokat nyomja valaki az entert. Van ilyen is, vagy az iroda, az semmi olyan dolog nem követem.
3: Enterizom. Zseniális.
4: Szerintem. Sok programozó haverod van?
2: Na, amúgy igen.
4: Túl sok.
2: Igen. De hogy szerintem senki nem tartja menőnek a véznakarokat.
3: Szerintem se.
4: Ajde, egyszerre mondtuk. Igen, szóval egyébként az időskori izomvesztésnek van egy ilyen tudományos neve, ez a szarkopénia. Ez egy természetes folyamat.
3: Már megint ez a tegnapi téma.
4: Viszont ugye a deltaizmok, a mellizmok, a karok, ezek igen. A területek sugározzák de a védelemre és a fizikai terhelések elviselésére való képességet.
2: Ez annyira érdekes, mert sok mindent hallottam már lányt férfiban dicsérni, de valahogy így a kar így konkrétan nem nagyon volt sokszor kiemelve az ismeretségi körömben. És most azon agyalok, hogy például a múltkor ugye beszéltük, hogy ilyen szilikon karizmot lehet elvileg berakatni. Talán a Győzikének volt szilikon hasizma, meg ilyesmi. És azon gondolkoztam, hogyha most be akarnék magamnak rakatni szép karizmokat, akkor ez nem lenne elég, nem? Tehát, hogy annyira eldőlne a balansz, hogy lennének ilyen tök szép karjaim, de látszik, hogy amúgy meg nem edzek.
4: Igen, lenne egy ilyen puhány test, és akkor ilyen dinnyehordó kéz, tehát az nem...
2: Tehát, hogy akkor már inkább, vagy ha már csinálom, akkor ilyen Popeye-eset szeretnék. De akkor már legyen tényleg nagy.
4: Volt olyan haverom, aki egyébként csak hogy összekapcsolva itt, ő gyúrt felkarra, meg azt mondta, hogy mellizomra, az nagyon fontos. Mert ha kellően feszesség jó a mellizma, azt mondja, akkor alatta lehet pocak, mert az még együtt jól mutat.
2: Igen, csak az a baj, hogy nekem most ez a nagy alok, hogy attól még, hogy elkezdek gyúrni, nem... Tehát túl sok réteg van az izomréteg felett, ami takarná az izmot. Tehát nem annyira jönne át. Tehát van, aki ilyen gyúrós testalkat, és tök jól mutat, hogyha kigyúrja magát. Szerintem mi, hogyha kigyúrjuk magunkat, inkább ilyen erősek leszünk, de nem fogunk úgy kinézni, mint mondjuk az Adrián, aki az előbb itt volt a stúdióban.
4: Nem tudom, ez életben nem voltam kigyúrva. Tehát az a baj, hogy erről olyan szinten csak laikusként tudok beszélni.
3: Én erről teoretikusan is lemondtam.
2: Oké, menjünk tovább.
3: Okay. A lélek a fontos.
2: És nem a test.
4: A görnyedtség, mint életmód. Tehát azért rengetegen vannak, akik eleve ilyen rossz testtartással léteznek, de azt így is ülnek, kidicséri. Így állnak, így mennek.
2: De ezt is kidicséri. Olyan szép görnyed vagy, drágám.
4: Nem, ez egy red flag, nem dicséri senki. Ez egy tipikus red flag, amire érdemes pasiként így 40 éves kor felett, vagy 40-hez közeledve odafigyelni.
2: A görnyedtségben van valami lelki is, feltétlenül, vagy ez csak egy rossz tartás? Tehát van benne egy olyan, hogy én kicsi vagyok, meghunyászkodom, engem legyőzhetnek, papucs típus vagyok?
4: Nem magadból indulj ki. Amúgy szerintem lehet, hogy van, aki
2: nem
4: van.
2: Akartam gúnyolódni, de hogyha ti ketten még begörnyedtek, akkor szerintem nem látszottok már.
4: Mi úgy bújunk el?
2: Ilyet húzzátok ki magatokat rendesen.
4: Igen, szóval azt mondják, hogy az egyenes hát és a kihúzott vállak biológiailag a dominanciát, a magabiztosságot és a jó egészséget jelképezik. Ezért is nagyon fontos ez. Képzeljétek el.
2: Tehát akkor járjunk egyenesen, legyen izmos a kezünk eddig, és ne legyünk pocakosak, eddig itt tartunk.
4: Sőt, itt van egy ilyen ábra, ezt nehéz visszaadni, a Pist-Pistnek tudom megmutatni. Optimális férfi egyensúly, hogy hogyan ülj, van túlnőies, meg van túlférfias. A túlférfias kategória, azt tudom,
3: hogy... Hát ott, ilyen szétdobott így. Lábak, és igen.
4: Én mondjuk néha szoktam így ülni.
2: Igen, én meg törökülésben, az melyik?
4: Hát az a nőieshez van erőteljesen
3: szerintem
4: közel.
3: Szerintem is.
4: Igen. Tehát te lélekben nyugdíjas vagy, egy nyugdíjas néni.
2: Lehet egyébként, ezt vállalom. Semmi bajom ezzel.
4: Na várjátok, a következő, az elmosódott állkapocs vonal. Hát ez nem az elmosódik, ezt ha valaki hízik, akkor lesz szerintem
2: olyan. Tehát kvázi, hogyha ráhízod a tokádat az a nyakadra?
4: Így van. Igen. Mondjuk ezt a Pisti megoldotta a szakállal, mert az ápol és eltakar.
3: Egyébként az ilyen szempontból tényleg tök jó. Tehát, hogy ha mondjuk tokád van, vagy valami ilyesmi, az tök jól eltakarja. Az rendben van. Innentől kezdve csak a slágerek között lesz a rádióban. Toka-toka.
2: Még sokáig tart ez a műsor?
4: Ezt mondjuk, amikor beszéltük, Ádi, pont, hogy te nem annyira űzöd ezt a borostás vonalat, nem? Tényleg nem tervezed kipróbálni?
2: Most figyelj, már egy hete tartom, hogy nem borotválkozom, hogyha akarod, akkor végigmegyek ezen az úton.
4: Ez de... már egy hetes nálad?
2: Hát nem, amikor mondtad, azóta csinálom.
4: Atya úristen.
3: Tényleg? Ez tényleg lassan egy hét?
2: Nem, mikor mondtad? Hétfőn?
4: Hát szerintem igen.
2: Ma mi van?
4: Hát jó, hát csütörtök, de hát...
2: De jó, de nekem, most azt nézzük, hogy egy...
3: Nekem a műsor alatt ma reggel 6 óta nőtt ennyit a szőrzete már.
2: De jó, de ha azt mondjuk, hogy egy lélek nagyi vagyok, akkor ahhoz passzol, nem? Tehát a nagymama borostának jó ez?
4: annak jó, igen.
3: Jó, hát azért ne felejtsük, hogy ott van például ugye a korábbi válogatott Nagy Ádám, a Ferencváros labdarúgója. Neki nagyjából 10 év volt, amire egy bajus sikerült növesztenie, tehát hogy nem mindenkinek van ugyanúgy arcszőrzete.
4: És az is egy ilyen szakmunkás bajusz lett, igen. Olyan,
2: figyelj, na, blokk végére kiderül, hogy nő vagyok.
4: Hát ezt már eddig is tudtuk. Ne is arra, hogy eddig is
2: tudtuk. Akkor most befürgülhetek a csirkefarhát akcióra? Mert itt láttam egy jót.
4: Egyesek szerint egy jóképű fiatalos férfi vagy, mások szerint egy csúnya idős vagy.
2: De egyébként egyre inkább ez a divat, nem? Én úgy hallottam, hogy most már a nőies férfiak vonzóbbak.
4: Hát csak legyen merré mondjuk koreai és énekes, és akkor lehet, hogy menőbb leszel egyből. Illetve az ötödik ilyen red flag, a bőr öregedés, a fáradt ember bőre. Ami ilyen kicsit megereszkedett, száraz,
2: ja, szürkés. Azt szokták mondani, mert ugye egyre nehezebb egy nőnek megállapítani a korát, hogy a könyököt kell nézni. Nem tudom, én még soha nem néztem nőnek a könyökét, de hogy van
3: ilyen, arra izgulok.
2: Vannak ilyen lebuktató pontok, amikből a korra lehet következtetni.
4: Nő, de hogy tudod észrevétlenül megnézni egy nőnek a könyökét?
3: De biztos, hogy ezt a egyébként szerintem egy női kéz is viszonylag sokat tud elárulni egyébként életkorról.
4: Igen, én is ezt gondolom. És azt azért, hogy talán könnyebben megnézed a kézfejét, az ujjait, mint hogy elkezded a könyökét stírolni.
2: Gondolkozom olyan természetes szituációkon, amikor közelről látsz női könyököt.
4: Igen, így most bajosnak tűnik hirtelen, és nem tudok elképzelni. De figyelj, ma, amikor megyünk át az étterembe, és sorban állunk, akkor próbáljuk meg. Így a,
2: ott mondjuk lehet,
4: aki előtted áll, mert annak látod hátulról a kezét. Azt meg tudod nézni.
2: Jó, és ezek tényleg red flagek? Tehát, hogyha ott van előtted álmait pasia, jó, ez most furán fog hangzani.
3: De pont ettől nem lesz álmait pasia, tehát, hogy ezek az összetevők mind-mind külsőleg olyan dolgok, amik kapcsán belülről azt érzi a kedves hölgy, hogy nem akar ismerkedni vele.
2: Na jó, de akkor a lelki társadat kvázi leírnád azzal, hogy öreg a bőre?
3: Hát, akkor nagyon, hát az egy összetevő itt mondjuk ötből, de ha ez az öt megvalósul, akkor valószínűleg nincsen egy olyan fajta, nem tudom én, testi vonzalom, ami meg ugye alapvetően kell, nem tudom, tudod-e, hogy általában a párkapcsolatokhoz például kell testi vonzalom is.
4: De még az egy éjszakás kalandokhoz is.
2: Jó, várjál,
4: vagy
2: akkor
4: testi vonzalom kell hozzá, vagy nem, nagyon sok alkohol.
3: Ahhoz lelki kell.
2: Engem most bekategorizáltatok, akkor hadd rakjalak titeket is egy dobozba, tehát akkor nézzük, hogy ezekből nektek mi van meg. Tehát pocak, adott. Akkor,
4: hát nekem most már azért relatíve kicsi, de
3: én nagyjából hozom mind az öt red flaget, úgyhogy
2: na, ezt akarom kérdezni.
3: Várom hallgatóink jelentkezését.
4: Én most pont fogyóban vagyok.
2: Abba javulsz, az tény, az tény. Az egyenes tartás megvan. Egyenes tartás megvan.
4: Véznakar.
2: A bőröd, az szerintem jó bőr vagy.
4: Jó bőr.
2: Az rendben van. Jó, akkor a legredebb flag az igazából a Pisti hármunk közül?
4: Hát most, ha ezeket vesszük ebben az összetevőből, igen, bár itt azért van egy olyan fiatal ember, aki azért, hát szerintem nagyobb red flag. Jó vágású, majd neked is mutatom a képet.
3: Én látom a képet.
2: Ez igen. Zambó Árpi? Még mindig? Vagy már váltottál?
4: Hát hozzá képest még Zambó Árpi is.
3: Nem a képű fia.
2: Jó, akkor most, hogy ezt megállapítottuk, írjanak azok, akiknek tetszik a Pisti. 0620 978 978.
3: De várjál, hát ők nyilván a hang alapján azonosítanak elsősorban, ami meg hát tiszta Antonio Banderas, tehát, hogy
2: no comment.
0: Ettől még a hűtőd is izzad. Egy újabb forróság. Forrás Rádió.

0: 9 óra 24. Ennyit késni elég szép. Buenos Morgan, ez a...
1: Ma folyt a rímekben akarsz beszélni?
0: Á, most ez a hét, ez ilyen, ezt ilyen rímes hétre
1: Ádi, minden
0: rakom
1: rendben.
0: Be. Ez melyikben is volt?
1: Várjál,
0: a macskákban van? Igen, ott van az, amikor Elvis Train a váltóőr késik, és akkor van egy ilyen rím.
1: Tehát szereted a musicaleket, és tényleg olyan vagy, mint egy nyugdíjas néni?
0: Soha nem tagadtam.
1: Jó,
0: ez van nálad valami cukorka? Elszapogatnám itt el, elnyitogatnám, amíg ez a Pista az hozza a hírt.
1: Jó, vagy a műsor után még a háziorvoshoz pont be tudsz szaladni.
0: Jó.
1: Meg okay. A piacra.
0: De én úgy szeretnék, hogy akkor akarok majd buszozni, amikor az iskolások pont indulnak.
1: Hát akkor arról lekéstél.
0: Na, az van, hogy a múltkor a Pisti hozott egy érdekes rovatot a naphíre helyett. És mi ragaszkodtunk hozzá, hogy legyen ilyen megint. Egyrészt azért, mert én nagyon büszke voltam rá,
2: hogy... Legyen jó havi rovat.
0: Igen, én kitaláltam a megoldást, és erre büszke voltam. Másrészt Roland revanst akar venni, tehát most meg ő akarja eltalálni, hogy a két hírből, amit Pisti hoz, melyik igaz és melyik hamis.
2: Igen, mert hogy tényleg két hírem van, az egyik pedig kamu, tehát én találtam ki, én írtam meg a szöveget, meg ilyesmi.
0: Amúgy a híradók is így mennek nálunk, hogyha Pisti van.
2: Egyik igaz, másik nem, találjátok ki melyik, igen. Nos, az első hírem az úgy szól, hogy Fülöp-szigeteki diákok kifejlesztettek egy úgynevezett biotéglát, amelyhez kóbor kutyák összegyűjtött ürülékét szárították ki.
0: Meginnak aki.
2: Majd minimális cementporral keverték. A diákok szerint járdákhoz és kisebb építményekhez is használható. Kakitégla.
1: Na most azt nem tudom, hirtelen én már rögtön egyel tovább gondoltam, hogy az egyre nagyobb létszámú filippino vendégmunkásokkal esetleg akkor lehetne ilyet építetni. Hát most szerintem egy építési vállalkozónak felcsillantasz, hogy ha ez igaz, akkor gyorsan keresünk filippino munkavállalókat.
2: Én már azt a mondást se értettem, bocsánat, hogy ezt így kimondom, hogy szarból nem lehet várat építeni. Hát tessék, lehet. Hát Fülöp-szigetekiek megcsinálták.
0: Hogyha belegondolsz, akkor végül is miért ne? Tehát a vályokház az tulajdonképpen állagban olyasmi lehet, és ugye kiszárad. Jó, a szagról most nem beszélve, de hogyha loptatok már téglát, mert én annól csináltam ilyet, akkor tudjátok...
2: Miért loptál te téglát? Ebből lett a lakás?
0: Ti nem loptatok még téglát? Nem, ez úgy volt, hogy Sopronban volt a téglagyár, és nekünk ott volt ahhoz nagyon közel a... Nem gondoltam, hogy ilyen vallomás rovat lesz. Nagyon közel volt hozzá a nyaraló.
2: A nyaralónak a területe, de hát kellett egy nyaraló is, úgyhogy.
0: Igen.
2: Egy ilyen háznyit elvittetek.
1: Tulajdonképpen telket vettetek, igen. Házat loptatok.
0: Meguntuk a kecsuát, és gondoltuk, hogy építünk valami stabilabbat. Nem, ott még a kiégetés előtti téglából loptunk minden nyáron egy darabot, mert az kvázi olyan volt, mint az agyag, és abból, vagy lehet, hogy konkrétan az volt, lehetett agyagozni, meg ilyen kis köcsögöket formálni, és mi azt játszottuk nyáron a telken, hogy készítettük magunknak a kis köcsögöket.
1: Kis köcsögöket,
0: a lopott téglából. Ti ilyet nem csináltatok soha?
2: Nem tudom, én ez a köcsögöléshez nem tudok hozzászólni, ne haragudjatok.
1: Sose jártam.
2: Nem vagyok a téma szakértője.
1: Se Sopronba, se Kapuvárra, se hasonló helyekre.
0: Mi is tényleg hívjam be a viszkist, hogy hozzászóljon. De hogy ott az most már ilyet nem lehet, mert most már csak kéztéglák vannak, és az nem jó erre, de hogy tulajdonképpen...
1: Meg most már őrzik.
0: Tulajdonképpen a kis...
2: Mint a budapesti kínai voltokban, kint van az arcképedben, a recepción.
0: Kis téglával.
2: A portánál.
0: Mentünk haza, és minden nyáron az egy téglából elkészítettük a kis ajándékokat a családnak. Volt kis hamutartó, volt kis madár, mindenféleket csináltunk agyagból.
2: Nagyon szép történet, örülök, hogy azóta vannak barátaid.
1: Én pedig jártam egyszer, engem egyszer kiküldtek a Veszprémi Téglamúzeumból.
0: De képzelme. Miért mentél téglamúzeumba? Ott mi van?
2: Én addig kivonulok, ezt már hallottam. Háromszor.
1: Szerintem ezt a hallgatók is. Ezt már adáson kívül elmesél. Tudod, mi van a téglamúzeumba?
0: Tégla.
1: Baromi sok tégla.
0: A szöszérmészel. Ez ilyen osztály kérdés.
2: Mi az, hogy mi a szöszér? Az előző 5 percben a tégláról beszéltél, hogy milyen jó.
1: Te loptad a téglát.
2: Bajod van a múzeummal.
0: Na jó, de minden tégla egyforma. Már hogy úgy tégla.
1: Féltékeny.
0: Nem jó.
1: Amúgy igen, tényleg, de ezt majd egyszer adásra kívül elmesélem. Na mi a második hír, hogy tudjuk
2: dönteni? A második hír pedig az, hogy egy olasz kisvárosban betiltották a túl hangos tüsszentést egy helyi rendelettel, miután a lakók panaszkodni kezdtek. A rendelet szerint, aki közterületen kirívóan hangosan tüsszent, akár 50 eurós helyszíni bírságot is kaphat.
1: Akkor engem rommá büntetnének.
0: Amúgy téged is, de itt sokakat a stábból. És képzeljétek el, hogy nekem...
2: Én szolid tűszentő vagyok.
0: Nekem a szívből jövő hangos tűszentés az élmény, tehát én ezt szeretem. De engem leneveltek
2: neked is
0: róla.
2: Jó.
0: Engem, igen, és engem leneveltek róla, és itt a stáb nevelt vissza. Szóval most már néha tűszentek olyanokat, hogy behallatszik az adásba a hangszigetelt stúdióba kintről.
1: Azt hiszem a Tomi is tud talán, az Imre Tomi is tud hangosat.
0: Igen, a Nyerki Tomi is nagyon, tehát igazából itt mindenki nagy tűszentő ebben a stábban, és visszaneveltetek, vagy visszahoztátok belém ezt az állatias ösztönt. Anno a tesi tanárunk mondta, hogy egy jó tűszentés 80%-os kielégülés.
1: Hát elég rossz nem élete lehetett.
0: Tesi tanár volt. Szóval,
2: és azóta folyamatosan keresi Ádi a szituációkat, mikor tűszentetek.
0: Mikor tűszentetek egy jó nagyot.
1: Mindig van el egy kis bors.
0: Figyelj, én azt gondolom itt a két hír alapján, hogy szerintem bármennyire szürreális, de ez a tüsszentés, tilalom és büntetés, ez lesz az igaz.
1: Szerintem
0: és
1: is.
0: A kaki tégla pedig nem.
1: Igen, én is úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretnék hinni a Fülöp-szigeteki diákokban, meg a kaki téglában, de én is azt érzem, hogy azért Olaszországból jöttek már ilyen hírek, hogy ezt aztam, azt betiltottak, ugye volt, ahol betiltották például.
2: Igen, meg helyi rendeletekkel szinte bármit lehet. Igen. És nyilván nagyon gyakran van, hogy a helyi lakókat például a turisták zavarják, tehát hogy ez is megesik.
1: Igen.
2: Vagy ők hangosak.
1: Igen, szóval jó lenne ez a biotégla, de én úgy érzem, hogy ezt te találtad ki.
2: Mind a ketten ezt gondoljátok?
0: Ezt.
2: Ez a végleges?
0: Ez, igen.
2: Nem szeretnétek változtatni?
0: Nem.
1: Nem.
2: Nos, az a helyzet, hogy a kaki tégla már létezik.
1: A másik volt a kitaláció.
2: Ezzel szemben a tűszentős rendeletet azt én találtam ki.
3: Oh, de akár valódi is lehetne. Miatt mondom én inkább azt, hogy ne.
1: Jól félrevittél minket.
0: Na, ez nekem
1: lehet
0: most fájt.
1: A filippínó vendégmunkásokat.
0: Ez nekem most fájt. Tehát akkor a kaki tégla van, a tűszentés bünti nincs. Pedig már összeraktam a fejemben, hogy milyen jókat lehetne ilyen influencer időszakban, szezonban gyűjteni pénzeket, de akkor ez nincs.
1: Tehát kaki tégla és tüszi bünti.
2: A helyi építési vállalkozókat innen üdvözlöm, ők most nagy lehetőséget látnak ebben a történetben.
1: Egyébként milyen lehet jó ez a biotégla?
0: Hát valószínűleg újra hasznosítasz valamit, amit egyébként nem használsz. És
1: de olcsóbb lehet? Vajon
0: biztos, hogy nem olcsóbb, ez ilyen környezetvédőbb. Tehát biztos nem olcsóbb valamiből, ami nem erre van, előállítani valamit, amit...
1: Hát hány kutyának mennyi kakia kell egy téglához vajon?
2: Hát mondjuk cementtel kevered, tehát hogy egyébként én kivettem a hírből, mert túl reális lett volna.
0: Ez a beleszarsz a beton keverőbe?
2: 10 gram vagy valami nagyon minimális.
0: De semmi értelme.
2: Kerül bele.
1: Hát ez csak az íze kedvéért.
2: Igen.
0: De ez tényleg semmire nem jó. Tehát hogy ez olyan, mint amikor valamit levendulával fűszereznek, hogy...
1: Én akkor javasolnám a magyar egyetemistáknak, hogy kezdjétek el kutatni...
2: A levendula és a kaki?
1: Hogy ha már ott a Fülöp-szigeteken, mennyi 10 gram kutya
2: igen,
1: kaki?
2: Igen.
1: Akkor vagy tehén, vagy lószarral. Tehát abból azért több van szerintem. Hát ha abból jobb arányba lehet keverni.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, egy ideig a fővárosi állatkertben, ott a végén ugye van egy ilyen shop, és abban árulták az elefántnak az ürülékét. Mert az egyébként trágyázás szempontjából egy tök jó cucc. Tehát abban átforgatni dolgokat még akár jó is lehet. És az tényleg nagyon sokáig árulták.
0: Azt nem tudom,
2: nem.
0: Hogy a rákba vagyunk bármelyik témából, 2 percen belül a szarásnál.
1: Ez szerintem a te hatásod, mert te...
0: De nem csináltam semmit, a Pisti csinálta.
1: Az elmúlt 2 napban te csináltad.
0: Én direkt visszafogtam magammal, és erre behozza a kaki téglát.
2: Én csak felültem a kaki vonatra.
0: Na jó. Oké,
1: húzzuk a kaki vonat, ki tudja, hol áll meg.
0: Köszi, Pisti.
2: És ki hogyan talál meg.

0: 3:45 lesz, másfél perc múlva, viszont szerintem lassabban fog múlni az idő azoknak, akik éppen az M1-esen vannak.
1: Mert hogy kaptunk egy kérdést Mátétól, sőt, még szavazott már többet is. Sziasztok, tudtok valamit, hogy miért áll az M1-esen a sor Tatabányánál? Mert legalább fél órája itt vagyok a dugóban, és meg sem mozdul a sor, sajnos itt hozott fel a GPS, és itt csak a belső sáv volt, az átterelt sáv szépen halad, de nekem már mindegy.
0: Szegény, már feladta a mai napot.
1: Mekkora a dugó, látjuk-e, mert hogy okát nem látjuk egyébként, és továbbra sem kaptunk róla hivatalos infót, és az élő térképen is csak azt látjuk, hogy valóban dugó van. Nos, ami a jó hírünk, Máté, hogyha így hallgatsz minket, hogy nem nagy a dugó, sőt, most már azóta én azt látom, hogy csökkent is.
0: Tehát hogy igazából van benne fél órája?
1: Nem is, hát ez az, hogy ott akkor valami nagyon hirtelen történhetett, ilyen fantom dugó, vagy nem tudom, de nem lóg túl Tatabányán. Tehát igazából, hogyha a Tatabányát el tudod hagyni, akkor a dugó is mögötted lesz.
0: Vagy elaludtak az útinform munkatársai. Ezt manuálisan rakják be ilyenkor, nem? Tehát néznek valami kamerát, és akkor benyomkodják, hogy mi van, nem?
1: Én nem tudom, hogy ki mit és hova nyomkod.
0: Pedig, ha valakiről gondoltam volna, hogy tudja, az pont te vagy, de rendben. Kitartást, ez nagyon rossz egyébként, főleg az M1-esen. Én csak ajánlani tudom az 1-est, mint kerülőút, bár egyébként már egyre több kamionos is igénybe veszi, szerintem vállalják, hogy adott esetben megbüntetik őket pusztán azért, hogy odaérjenek, ahova mennek.
1: Hát egyébként mennyire bosszantó lehet, hogy próbálnál haladni, de egyszerűen nem tudsz. Van egy jó hírünk, tényleg, drága autósok, az M1-es kapcsán. Csak 2029-ig kell kibírni.
0: Igen, az már szinte semmi, az már fél lábon is. Na, viszont legalább jó az idő. 20 fok van, 23 lesz, és azt nézem, hogy itt az időjárás jelentők leszették az esőikonokat, szóval erre mondják azt, hogy indián nyár? Ilyen indián nyarunk van.
1: Viszont kicsit ilyen borultnak tűnik, lesz napsütés, fog ragyogni?
0: Ma inkább felhős, de holnap ki kukucskál a nap.
1: Akkor ma csak mi ragyogunk. Együtt, így, ahogy a dal is szólt, Together We Shine.
0: Jaj, de szép. Akkor legyen ez végszó a stáblista előtt. Nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni a mai napon, hogy felkelt Pisti, aki annyira ügyesen barkácsolta meg otthon a vezetékeket, hogy most nincsen meleg víze. Bizony.
1: Viszont legalább megtudhattuk róla, hogy ő maga egy nagy két lábon járó red flag. Legalábbis a 40 feletti hölgyeknek, legalábbis itt a cikkben, ugye
0: hát, találtam. Várja, nem sokan jelentkeztek itt már, hogy akarnának a Pistitől valamit.
1: De hát mert privátban írnak neki csak azért.
0: Tudod, ja, mert, ja, lehet.
1: Mert ilyen visszafogottak és gátlásosak. Pont mint mi.
0: Te hány privát SMS-t kaptál, illetve üzenetet, hogy küldjél pajzán történeteket SMS-ben vissza?
1: Ja, egyet sem, és igazából fel is vagyok háborodva. Pedig hát, nagyon szép pajszán gondolatokat tudok írni.
0: Jó, hát ő az I. és Roland, akit kidobtak a Téglamúzeumból, és nem is bánja.
1: Ez teljes mértékben így van. És természetesen ma is itt volt Réd Ládám, aki egyre jobban hasonlít egy nyugdíjas nénire, lélekben és külsőben egyaránt.
0: Köszönöm, aranyoskám. De mielőtt felfal a farkas, már hogy aki a másik stúdióban itt a híreket szerkeszti, azelőtt el kell, hogy mondjam.
1: Tényleg, de várjál, de hogyha ő a farkas, te vagy a nagymama.
0: Akkor te vagy a vadász.
1: Akkor én vagyok a piroska, vagy a vadász, de ez nem mindegy.
0: Amúgy el tudnálak képzelni ilyen kis piros főkötőben, de igen, mert az Immerer Tomi vadászabb. Tehát sajnálom, te vagy a piroska. Nem maradt más a szereposztásunkban.
1: Akkor piroskaként jövök délután 3-tól a Beatben 2 órán keresztül.
0: Így, most pedig érkezik a vadász, Zimmerer, aki mindig eltalálja a legnagyobb slágereket. Ő keveri a koktélt. A vadász pityókás volt amúgy? Ahogy így a koktél.
1: Nem.
0: Hogy félreértsem.
1: A mesében nem volt, szerintem nem. Ő teljesen éber volt, és gyakorlatilag elhozta a felszabadulást a nagymama és piroska számára.
0: Na jól van, tehát Roland délután a Beatben, mi így együtt holnap reggel 6 után nem sokkal. Hallgassatok folyamatosan a forrást, és legyen szép a napotok.
1: Buenos morgen.
0: Sziasztok.
2: Buenos morgen. Gratulálunk. Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: a zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a

0: Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízivárosban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Néhány perc és 10 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép csütörtököt. A pénzügyőrök 5 kutyakölyköt találtak rakomány alá rejtve egy moldovai furgonban Komáromnál. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen. Egy 1700 éves pergament töredékre bukkantak, az Odüsszeia van rajta. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A pénzügyőrök 5 kutyakölyköt találtak a rakomány alá rejtve egy moldovai furgonban, Komárom-Esztergom vármegyében. A járművet a Szlovákiát és Magyarországot összekötő Monostori hídon ellenőrizték, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A sofőr azt állította, hogy a kutyákat egy Belgiumban élő barátja kérésére szállítja. A pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát. A szakember megállapította, hogy az állatoknak nem volt érvényes útlevelük, mikrocsipjük. Veszettség elleni oltásuk, továbbá túl fiatalok a hosszú úthoz, ezért megtiltotta a szállításukat. A sofőr megsértette az állatvédelmi törvényt és nem vette figyelembe a kedvtelésből tartott állatok tartására, forgalmazására és szállítására vonatkozó szabályokat sem. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen. Ezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott évértékelő beszédében. Az Utrechti Egyetem könyvtárában egy kutató egy 1700 éves pergament töredékre bukkant, amely Homérosz Odüsszeiájának egy rövid részletét tartalmazta, írta a Dutch News hírportál. Már de Krej, ógörög nyelvet oktató tanár 2 évvel ezelőtt talált rá a mindössze 6,6x7,7 cm-es leletre, amely Homérosz eposzának 12. könyvéből őriz néhány verssort. A részlet azt a jelenetet írja le, amikor Odüsszeusz emberei vezetőjük figyelmeztetése ellenére leölik és megeszik Héliosz, a napisten szent marháit. Büntetésként Zeus, a görög istenek és emberek atya vihart támaszt, hogy elpusztítsa Odüsszeusz hajóját és társait. A töredék hosszú ideig észrevétlenül hevert a könyvtárban. És végezetül sport, Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor csapata, a Sparta Praha magabiztos 4-1-es győzelmet aratott az örmény Ararat Arménia otthonában a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának szerdai nyitányán. A cseh csapat magyar légiósai a cseresorból nézték végig az összecsapást. A magyar válogatott Loik Négo szintén nem kapott lehetőséget a ciprusi Omonia Nikóziában, amely egy hajrában szerzett góllal tartotta otthon a 3 pontot a spanyol Celta Vigo ellen.
0: Időjárás.
1: Hullámzó front hatására ma már elszórtan előfordulhat eső, záporeső, főként péntektől zivatarok is lehetnek. Változékony idő jön.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Azt hiszem, picit beteg vagyok. No, se baj, én végig nyomom az 5 órát. Kemény leszek. Hello, buenos morgen, ki koktélbel köszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a Bulvár Csokor is benne. Tolmai Reni, Félix Ján kezd, mindjárt jön Dash, G. Bowie, Willy Williammel. No, meg Martin Garrix és Carolina Lyre. Kezd a Smile, rádióz velem.

van, de Black Eyed Peas, Shakira és David vett a közös tosztam. Don't You Worry címmel 4 évvel ezelőttről érkezett ez a Cocktail 5 órában. Kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Csak az lehet szabad, aki vágyik a szabadságra. Isaac Asimov, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Orosz származású amerikai író, biokémikus és tudományos ismeret terjesztő. A science fiction irodalom egyik legnagyobb alakja volt. Ez a mai napi koktélos bölcsesség, tedd fel a memóriába, kell akkor, na persze, hogy vedd elő. Én pedig előveszem, nem sokára a bulvár csokrot, érkezik benne Tolvaj René. Tudtátok, hogy súlyos balesete volt? No, nem, akkor ígérem, regélem.

0: The Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta a közös Don't You Worry 4 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Ha esetleg a műsor végére elmegy a hangom, és csak ennyit lehet majd hallani, na akkor az is én leszek. Hát csak gondoltam, megváltoztatom a hangomat. Változékony idővel maximálisan 24 fokkal találkozhattok ma, a délután folyamán akár csapadékkal is. Ilyen az ősz, kérem szépen, és itt van újra, mint ahogy a nagy versben is megvan írva. Na és itt van újra a Bulvár Csókor, és ez is megvan írva, nem sokára Tolvaj Reni benne. Addig Avajon, Sofian Zauval, Bibi Rexa, Jack Jones és Bedouin Sound Clash. A Brutal Hearts érkezik mindjárt, hozom csak slágerek közt.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Cocktailt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol Komárom. Ottali.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jól is, persze Sofian Zaua, Vászuka volt a tiétek a tavalyi évből, szállítottam koktél 5 órában, kevés Zsumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy. Ígértem a bulvár csokról, tehát neszel már, hozom is. Nem tudom, emlékeztek-e, augusztus elején René lemondta a Szatmár németi nagykoncertjét. Nos, akkor még nem lehetett tudni, hogy mi történt, de hát már kiderült. Súlyos balesete volt szegénynek és Szilánkosra tört a lába. Hát ugye ezzel magyarázták a csalódott rajongóknak a történetet. Na de lehet, hogy mégse. René nem bírt a cérnával, az Insta oldalán tiszta vizet öntött a pohárba, idézem, elindult egy olyan pletyka, hogy eltört a lábam, de erről én is csak az utolsó pillanatban értesültem. Na, a valóság az, hogy René lábának kutya baja, köszöni szépen, ma egészséges, a koncertet valójában a szervezők fújták le, teljesen ismeretlen okokból, alig 2 nappal a buli előtt a kamu sérülést pedig csak kifogásként találták ki. Szóval nincs gipsz, nincs mankó, az énekesnő azóta is 1000 fokon ég, és döggösebb formában van, mint valaha, pedig vala is elég dögös, nem? Láttátok már? Én igen. Tolmaj René, na ő is mindjárt Erik Iglesias Pitbull-lal, The Weeknd, oly de jó dalhoz, Lótfi Begi pedig a hölgyel, mármint Tolmaj Renivel közösködik, ime, itt a te meg én, csak

Paul, a közösük a Make My Love Go-hoz zárta ezt az órát az első itt a koktélban, de nyugi, négy van még előttünk, nem maradsz le semmiről. Jön Pistém, hozza a legfrissebbeket, aztán Kamrád újdonságát konfizom neked, a Yuki Yourself lesz a tiéd. Mutatom.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki nagy dorogon az autójával nem állt meg a jelzésükre, majd menekülés közben balesetet szenvedett. Burkolatjavítási munkálatok miatt torlódásokra kell számítani Komáromban. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Jönnek a részletek, kezdünk! Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Jelentette be a kormány döntését Magyar Péter még szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, hogy a döntés megközelítőleg 900000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki nagy dorogon az autójával nem állt meg a jelzésükre, majd menekülés közben balesetet szenvedett, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysága a rendőrség honlapján. A 36 éves férfi a gépkocsival nagy sebességgel a közlekedési szabályokat megsértve haladt, több közlekedőt is veszélybe sodort, és csak

0: szerencsém múlt, hogy nem ütött el egy kerékpárost. Az egyik kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, kisodródott, az autó egy füves területen állt meg. A sofőr és utasa megsérült, ezért a rendőrök mentőt hívtak. A mentők megérkezése előtt azonban a férfi váratlanul összeesett, elvesztette az eszméletét és leállt a légzése. A rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, a mellkas kompressziónak köszönhetően a férfi rövid időn belül ismét lélegzett. Kiderült, hogy a sofőr feltehetően ittasan vezetett, soha nem volt jogosítványa, nem használt biztonsági övet, és az autó forgalmi engedélyének érvényessége hónapokkal korábban lejárt. A Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint szeptember 17-én csütörtök délelőtt burkolatjavítási munkálatok miatt torlódásokra kell számítani Komáromban, azaz ma délelőtt. A munkálatok az 1-es számú főút, Klapka-György út Mártírok útja és a 132. számú főút Igmándi út, valamint az érintett körforgalmi csomópont térségében zajlanak. Az érintett útszakaszokon kátyúzási, burkolatmarási és burkolatjavítási munkákat végeznek, számolt be róla Komárom város közösségi oldala. És végezetül sport, a magyar férfi és női válogatott is győzelemmel kezdte az Üzbegisztánban zajló sakkolimpiát. Balog Csaba szövetségi kapitány az első 10 közé várja a gárdát, amely a 2024-es budapesti sakkolimpián a 11. volt a 206 együttest felvonultató mezőnyben. A mostani csapat a 8. kiemelt a 4 legmagasabb értékszámú játékos átlag élőpontszáma alapján.
1: 77 éves korában meghalt Deák B. Gyula, Artisziusz díjas magyar blues énekes. A hírt a közösségi oldalán jelentették be. A posztban az olvasható, egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Deák Bill gyakran a magyar blues király jelzővel illették, de élkapitánynak vagy egyszerűen csak Billnek is szólították. 1984-ben a Budapest sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla. Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.
2: Időjárás.
0: A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 18 és 26 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket a nyugati, észak-nyugati határ mentén mérjük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
3: Vártam már, hogy megszólaljon kamrád újdonsággal, mindjárt meg is teszi, ígérem. Ez a koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene Tamással, Bulvárcsókor Minellivel, addig pedig Nebulóza, Swiss Disco Ella Andersonnal, jön Charlie Puth is, és a már emlegetett kamrád újdonsága Hug Yourself, tessék megölelni saját magad, rádiózz velem!

0: Nebulóza és hogy a Super Sexy a tavalyi évből érkezett. Koktél itt a Forráson, ez az a magazin műsor, ami arra hivatott, hogy a munka legnehezebb részén átkísérjen téged, szórakoztatva jó hangulattal. Na remélem, hogy te is így gondolod. Csak az lehet szabad, aki vágyik a szabadságra. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam. Isaac Asimov, köszi! Jön a Bulvár Csokor, a következő fél órában már tudja, hogy találkozom Minellivel. Képzeljétek el, fizet a nagyobbik lányának azért, hogy elaltassom valakit. Na, hogy kit is, kiderül majd a következő fél órában, úgyhogy mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe. Addig pedig ránézek picit a kalendáriumra, egy-két érdekességet ide pakolok nektek, jó? Dua Lipa, Da Babyvel, mindjárt jön Lady Gaga és Bradley Cooperrel. Pont tegnap láttam a Csillagszületiket. Azt a Selena Gomez is, a Halott pénz pedig Jude Law-val most, mielőtt megismertelek így a dal. Csak slágerek közrepül.
1: Azok

Dua Lipa és Da Baby, a Levitating volt a tiétek pont 6 évvel ezelőttről. Cocktail 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással köszönöm, hogy velem tartasz csütörtökön, kis pénteken. És egyébként pedig szeptember 17-én a Zsófiák neve napján boldogat nektek. 1983-ban Vanessa Williams színésznő, énekesnő lett az első fekete bőrű szépség királynő Amerikában. Imádom egyébként azt a nőt, nagyon-nagyon jól énekel. A Massachusetts öböl egyik félszigetén megalapították Trimontén települést 1630-ban. Mondd ez neked valamit, nem ugye? Na jó, segítek a későbbi Bostont! És utoljára, de nem utolsó sorban, hova tűnt Damon Hill? A mai nap szülötte brit autóversenyző, Forma 1-es világbajnok, akinek apja is F1 világbajnok volt. Na, csak így érdekességként ide pakoltam nektek. Minelli mindjárt a Bullard csokorban, addig Metzger, Vicky Curtis-szel, George Michael, no és Cyril Mary Joe-val. A kereskedelmi szünet után repül a Steal Into You!

0: elkezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
2: Volkswagen.
3: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt, most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Minelli és a Heart Instructions volt a tiétek 4 évvel ezelőttről érkezett Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, Nomek Tamással és a Bulvár Csókorral, benne pedig Minelli. Ő az a bombázó kérem, akinek a Ram Bam Bam, Nomek a Mariola című slágereire rongyosra táncoltuk a cipőnket. Nos, a hölgy az elmúlt hetekben gőzerővel szinte titokban dolgozott legújabb zenei projektjein, a Yesterday-t vagy éppen a Sun Goes Down-t is emlegethetem ezügyben. No, de a legszaftosabb sztori persze nem a stúdióból jött, hanem értelemszerűen a magánéletéből. Képzeljétek el, a 2 gyermekes szuper szexi anyuka nemrég egy interjúban lazán elkottyintotta, hogyan tart rendet otthon a sűrű fellépések és a világslágerek gyártása közben. Nos, a plegykalapok azonnal lecsaptak a családi titokra. Kiderült, hogy Minelli szó szerint fizet a nagyobbik lányának azért, hogy elaltassa a kistestvérét. No, erre persze a rajongók és még a pop szakma is azonnal ketté szagadt. Egyesek szerint ez a zseppénz menedzsment kész zsenialitás egy elfoglalt sztáranyukától, mások viszont azonnal elkezdték fújni a fúvó csövet, hogy na nem már, a testvéri szeretetért nem jár gázsi. No, kérem, az én véleményem az, hogy ez nem elsősorban a testvéri szeretetről szól, hanem idézőjelbe kapott egy munkát a lánya, úgyhogy már megtanulja azt, hogy a munkáért ugye jár valami jutalmazás. Na de ettől függetlenül persze a testvéri szeretet is ott van. Ime Max mindjárt énekel, Timothy és Timbaland is jön, a Quarterhead és Christopher közös pedig most repítem. Summer Night mondanám bátran, bár ez a mai nap sem Summer, hozom.

0: Rózsi és Papa Roach közös kóor volt a diétek 4 évvel, bocs, 5 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással hozom. Pistit hozza a legfrissebbeket, aztán Tiesto és Szolgi szerén, de ilyen lesz a Tantalizing.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
6: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, jó étvágyat az ebédelőknek. Munka megbeszélésen fogadta Bak András köztársasági elnök a honvédelmi minisztert. Megkezdik Esztergom közterületén a növényvédelmet és a permetezést, megalakult Nagy-Britanniában a Piddington fejedelemség. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Munkamegbeszélésen fogadta Bak András köztársasági elnök Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi minisztert szerdán, közölték a Sándor Palota Facebook oldalán. A Magyar Honvédség főparancsnoki tisztségét is viselő államfő a honvédelmi tárca helyzetéről és jövendőbeli terveiről egyeztetett Ruszin-Szendi Romulusszal. Bak András köszönetét és elismerését fejezte ki a katonák Magyarországon és külföldön végzett kiemelkedő szolgálatáért, különösen a természeti csapások következményeinek elhárításában, például Pakson. Vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeumhoz jobboldali véleményformálók, köztük Bayer Zsolt, írja a magyarnemzet.hu. A demonstráció előzménye, hogy Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnik Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. A múzeum most úgy tűnik jövő kedden nyithat újra. Megkezdik Esztergom közterületén a Kis-Duna sétány, valamint a Széchenyi téren lévő platánfák, kórokozók, kártevők,

0: fajtörők elleni növényvédelmét permetezését. Az aszálykár enyhítése véget levéltrágya is kijuttatásra kerül. A szakmérnöki felügyelettel végzett permetezés az előírásoknak megfelelő védőruházatban permetezési napokon napnyugta előtt 1 órától 4 óráig történik. A felhasználás során az esetleges eszközökre, például gépjárművekre kijutó permetszer károsodás nem okoz, melegvérű állatokra veszélyt nem jelent. Nagy többséggel megszavazta elszakadását az Egyesült Királyságtól egy brit falu, mert a kormány a településtől nem messze külföldi menedékkérőket akar elszállásolni. A szavazás jelképes, semmiféle jogi vagy alkotmányos következménye nincs, a falu a szavazás után Piddington fejedelemségnek nevezte át magát.
1: Időjárás.
0: Hullámzó front hatására ma már elszórtan előfordulhat eső, záporeső, főként péntektől zivatarok is lehetnek. Változékony idő jön.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Ha esetleg éppen ebédelnél, jó étvágyat kívánok, ha túl vagy rajta, akkor pedig a büfi aktuális a vállon. Szia, a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, a bulvár csokorban pedig a fájval. No, Chris Cross Amsterdam, New Level Empire Buraival, Demi Lovato és Tiesto Szóaki Szirénnel kezd a Tantanizing.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Across Amsterdam, Sarah és Connor Maynard között hoztam el neked, ez volt a Stay itt a Cocktailban, 5 órás magazin műsor, kevés duma, jó sok zene, mindezte Tamással. No és Buenos Morgan visszatekintővel a következő fél órában, állítólag, hogy ma nem beszélnek a kakiról, nem sikerült betartani az ígéretüket, de hát kellett ez Pisti, aki beült a srácokhoz, na a következő fél órában hozom a történetet, előtte viszont mindenképpen pletykálok a Five nevű formációról. Jó lesz, várd meg! Csak az lehet szabad, aki vágyik a szabadságra. Isaac Asimov, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közös Ralphie Rosario, a cég mi a pot hozza. Armin von Buuren is érkezik, Bianca pedig most a Karamiával bombázza a dopártyádat. Csak slágerek közt küldöm.

A Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine közös Paradise volt a tiétek. Ez a forrásban a koktél. 10 és 3 óra között minden hétköznap találkozhatunk. Tudod, ez az a műsor, amivel átkísérlek a munka legnehezebb részén. Például Bulvár Csokorral, benne pedig Has Everybody Get Up, vagy a Keep On Moving című slágerek megvannak. Hát benne pedig a Five-al. 25 évnyi mosolyszünet, belső feszültségek és kőkemény drámák után nemrég mind az öten újra összeálltak, és az elmúlt hetekben robbantották a bombát a nyári és az őszi fellépéseikkel. No, de mi az igazi szaftos pletyi? A bennfentesek szerint a srácok a hatalmas sikerű visszatérő bulik után szó szerint reggel 5:30-ig bulisztak, mint a tinédzserek. Pedig már nem azok. Scott Robinson egy interjúban ráadásul elkotyintotta az igazságot a nagy bejelentés előtti éjszaka, konkrétan egyetlen percet sem aludtak. Hajnalban pánik hangulatban hívogatták a feleségeiket a szállodából, azon parázva, hogy idézem, úristen, mi van, ha ma már a kutyát sem érdekeljük, és senki nem vesz majd jegyet. No, a félelmük persze alaptalan volt, a pop szakma legfrissebb hírei szerint a turnéjuk akkora hisztériát váltott ki, hogy sorra jelentik be az idei nemzetközi aréna és stadion koncerteket Ausztráliától egészen Európáig. A Five a Bulvár Csokorban mindjárt muzsika ügyben is jönnek, a falmar érkezik Szigora Robival, Alesso, Ed Sheeran, és persze a Queen nagy klasszikja, a We Will Rock You, most egy kicsit a Five-val kiegészülve. Na, azon

0: A Valmar és a Szikora Robi közös úristen. Ez a forrás, benne a koktél 5 órában, előttem pedig 4-ben a Buenos Morgan, a reggeli ébresztő show, ahova ugye Ádám és Roland mellé általában becsatlakozik a hírszerkesztő Csajci is, aki ma Pisti volt, a Csajci. Tettek egy ígéretet egyébként a minap, hogy nem beszélnek már a kakiról, nem sikerült betartani, de ők ilyenek, hiába ígérgetnek, én már rég mondtam, megbízhatatlanok. Na azért mutatom...
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Buenos Morgan, igazi parti hangulat a stúdióban, megérkezett hozzánk a leghíresebb a stábból, Szabó István.
3: Ja, összekötöttem a mondatot, csak idő kellett hozzá. Jó, jó reggelt kívánok!
4: A leghíres, érted, ez jó reggelt.
3: Ja, hát az, értem.
2: Szó is csütörtök van, szóval ma mindent szabad.
3: Igen.
2: Na meg itt a Roland.
3: Jó reggelt.
4: Na meg itt, hogy mellékesed egyébként.
3: Én egyébként csak azért jöttem, mert hallottam, hogy tegnap a kakiról volt szó, úgyhogy... Gondoltam bekapcsolódni.
2: Ne, az a baj, hogy kaki karantén lesz.
4: Kaki karantén! Hogy mi?
2: Itt a dal után kaki karantén lesz az, hogy...
3: Fejtsd már ki, légy szíves. Ettől egy kicsit úgy megijedtem.
4: Mert hogy kint leszel, vagy bent? Tehát, hogy...
2: Nem, ugye? Kaptam tegnap egy ilyen kiállítást ebben a témában, tehát tudod, mint amikor 2 percet kap a kézilabdajátékos, hogy igazából most egy hétig félre kell tennem a témát. Annak ellenére, hogy találtam egy olyat, hogy a kaki átültetés mennyire jót tesz az
3: hogy
2: egészségnek,
3: mi?
2: De azt nem ma veszik meg, hogy melyik sztártól venni
3: a szívesen. Egyébként ez ilyen erdélyi téma, nem?
2: Az.
3: Mert hogy ott is, akkor jön a barna vackó, amikor nem várnád.
4: Fú, sőt, ugye van konzerv is. Tehát,
2: minden irányból.
4: Ugye,
2: minden
4: irányból. Konzerv is formában is lehet kapni. Jó van, azért ma is kellően elmélyedtünk itt a témában.
2: Nem, ma nem erről lesz szó.
4: De nem ez
2: nyugodjon meg mindenki. Nyugodjon meg mindenki. Egy hét kiállítást kaptam, jövő héten majd behozom ezeket a témákat is természetesen. Addig pedig, hát tematikailag szorulásunk lesz.
4: Jó van, na figyelj, vezess fel a témát,
2: jó.
4: Fossad a szót.
2: Egy szén tabletta után.
3: Hova keveredtem?
2: Bocsánat, ez egy becsúszott, vagy kicsúszott. Na.
1: Buenos Morgan, mindegy.

0: Érkezik Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán a Fast Boy, no meg a Nothing Lasts Forever. Mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
5: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva. Szép napot kívánok! Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgálnak a kiskorúak közösségi médiához való hozzáférésének szabályozásáról tett közé javaslatot az Európai Bizottság, elhunyt Deák Bill Gyula. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgálnak a külügyminisztérium korábbi működésének átvilágítása során, mondta a külügyi tárca parlamenti államtitkára a Telexen megjelent interjújában csütörtökön. Velkei György újabb részleteket ismertetett a külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításáról. Vizsgálják Szijjártó Péter volt miniszter magánrepülő használatát, a diplomata útlevelek kiadását, valamint Orbán Gáspár, Orbán Viktor volt kormányfő fia korábbi külügyi szerepét is. A politikus szerint az átvilágítás kiterjed az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra, a BYD-nak nyújtott állami támogatásokra és a Hungary Helps ügynökség működésére is. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja, halálhírét a zenész közösségi oldalán közölték a mai napon. A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban. 1979-től a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert. Miután ebből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség. Legjelentősebb szerepe az István a királyban Torta a Táltos volt. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU-Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten számít az önkéntes véradók segítségére. A mai napon Gyermelyen, az általános iskolában nyújthatjuk karunkat 15-től 18 óráig, holnap Naszájon a művelődési házban 15-től 18 óráig, valamint szombaton két helyszínen, Szőnyben a motoros véradáson, a művelődési házban 10-től 13 óra 30 percig, valamint szintén ezen a napon a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolában délután 3 órától 6 óráig. Tudják vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges.
0: Időjárás.

0: Egy hideg front hatására a kezdeti napos időt követően napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb esőzápor is lehet. A szél északnyugatira fordul, és feltámad erős lökések kísérhetik. 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Német Tamáska Gabiról, ő is egy tehetségkutatóban tűnt fel, aztán meg eltűnt, ha már tűnt, ugye? Koktél 5 órában, hozom ám a bulvár csokorban a hölgyet. Kevés Duma, jó sok zene Tamással, Esték Pitbull-lal jön The Weeknd is, mindjárt The Superman Lovers slágert is hozok, Fastboy pedig kezd, a Nothing Lasts Forever a tiéd.

Plastic Pitbull és Gabri Ponte, a Pretty Woman volt a tiétek a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Teheted 3 óráig, tehát van előttünk 2. Bulvár Csokor jön ám ebben az órában is egy hölgyel, aki pánik rohamukkal küzdött. Ő kérem Tamáska Gabi, hogy hogyan oldotta meg ezt a problémát, mesélem a következő fél órában. Csak az lehet szabad, aki vágyik a szabadságra, Isaac Asimov. Köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Offenbach Norma G. Martinnal, Bruno Mars, Shaoz, no és Azaria Dessel. Felednéd? Hát van mit. Csak slágerek közdobb.

0: Az Offenbach és Norma G. Martin közös 3 évvel ezelőttről az Overdrive volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Koktél, a Bulvár Csokorral rövidesen, benne pedig Tamáska Gabi, rég hallottunk róla, mi lehet az oka? Na majd meglátjuk, jó? Füleket tágra nyitni. No és a pénztárcákat is tágra lehet nyitni, abban az esetben, hogyha gyorsan hajtasz. A 10-es főúton állítólag Komárom előtt mérnek a rendőrei. Peti, neked köszönjük az információkat, remélem tényleg jól láttad, úgyhogy Komárom előtt tessék figyelni, és tessék betartani a maximális sebességet. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Ha van infód, akkor dobd el nekem, én pedig továbbítom. Köszi! Tamáska Gabi mindjárt a Bulvár Csokorban, addig Kygo, itt lesz DJ Snake, Jennifer Lopez, no és Mr. Bert Lizollal. A kereskedelmi szünet után az It's Not Right repül. Ilyen lesz!
1: Hozzuk nektek a szombat

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Daigo és az Imagine Dragons féle Born to be Yours csak slágerek közt repült feléd. Koktél mőtórában, kevés dumával spékelem ezt a rengeteg jó slágert. Na és Bulvár Csókorral, benne pedig az a lány, aki annó Bájelex egyik abszolút kedvenceként rekettes fülbemászó hangjával és az ikonikus sapkáival lopta be magát a szívünkbe. Képzeljétek, kőkemény dráma zajlott az elmúlt hónapokban. Gabi korábban nyíltan beszélt arról a médiában, hogy komoly pánik rohamokkal küzdött, ami miatt egy időre teljesen vissza is vonult a színpadi koncertezéstől, mert úgy érezte, hogy saját átütő nagylemez nélkül nincs értelme kiállni a rajongók elé. No, de Gabi visszatért, nem csak a hangját, hanem a külsejét is teljesen újra gondolta. Ha ránéztek a friss Insta posztjaira, akkor láthatjátok, hogy a korábbi kislányos alternatív X-faktoros imást egy merész, dögös és magabiztos női karakterre cserélte. Most már csak a dalok kellenek, kedves Gabi. Őt hozom, csak kicsit régebről. Jön Inna is, Dua Lipa, no meg Lótfi Begi, Tamás Kagabi mellett. Bárhol így a dal, szerintem tuti ismerős lesz. Csak slágerek közdobom.

0: el nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
3: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal! A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
0: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon. Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Október elejétől minden hazai egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban. Bekérette az orosz nagykövetet a horvát külügy a Veszprém 6 góllal nyert Berlinben. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádió műsorában. Kacz Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak teljesen, majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Bekérette a zágrábi orosz nagykövetet a horvát külügyminisztérium, és elítélte az Európai Unió több tagállamában történt biztonsági incidenseket, valamint az orosznak tulajdonított hibrid tevékenység erősödését, közölte csütörtökön a tárca. A külügyminisztérium szerint a nagykövettel a légtérsértésekkel és a területi vizek megsértésével, valamint a Romániában, Litvániában, Lengyelországban, Németországban és Dániában történt drón incidens kapcsolatban ismertették Zágráb álláspontját. Az orosz fél visszautasította a vádakat, a horvát külügy pedig arra figyelmeztetett, hogy az ilyen tevékenység súlyos és messze menő következményekkel járhat a térség biztonságára nézve. Ismét lesz kis tudós est Komáromban, a Rüdiger tónál. Holnap délután 17:30 kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8:45-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrocot és párnát, valamint jegyzett füzetet is. És végül sport. A Veszprém 35-29-re nyerte az előző idényben ezüstérmes német Füchse Berlin otthonában szerdán a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének 2. fordulójában. A hazaiak csak egyszer a 8. percben 4-3-nál vezettek az egész mérkőzésen. A két csapat 10. egymás elleni tétmérkőzésén 5 berlini siker és 1 döntetlen mellett negyedszer nyert a Veszprém. A két győzelemmel álló bakonyiak október 7-én a szerb Partizán Beográd otthonában folytatják szereplést.
0: Időjárás.
1: Egy hideg front hatására a kezdeti napos időt követően napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső zápor is lehet. A szél északnyugatira fordul, és feltámad, erős lökések kísérhetik. 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Na vajon milyenek azok a

Egységes mesteremberek. Kiderül a Buenos Morgan visszatekintőből, Selena Gomezről pedig rágélek a bulvárcsokorban. Na, röviden ennyi a koktél. Ez órája. Mert hogy az 5 órás magazinműsort hallgatod, mindjárt Cyrillel, Vellelóval, Michael Jacksonnal, Ellokkel, Faithlessed és Sam Harperrel. Kezd a Klambizán!

A Siri, valamint Mullai közös terzsigóhoz volt a tiétek, csak slágerek közül beválogatva persze. Ez a koktél itt a Forráson 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. És ugye Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Csak az lehet szabad, aki vágyik arra, mármint a szabadságra. Isaac Asimov, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön a Bulvár Csokor, nem sokára benne Selena Gomez. Állítólag volt neki egy elhibázott botox, vagy éppen plasztikai kezelése. Na erről is regélek, és persze a Buenos Morgan visszatekintőt is dobom felétek a következő fél órában, benne pedig a mesterséges mesteremberek. Na mert, hogy ugye mostanság mindent az AI-tól kérdezünk, aztán nekiállunk javítani, de nem biztos, hogy kellene. No, a részletek érkeznek, ígérem. Addig énekel Selena Gomez Chaperone Florida Cash-ával, Tiestoval pedig most üzletelünk. Jön a The Business, csak slágerek közrepül.

0: Selena Gomez, és jó, hogy a Boyfriend volt a tiétek 6 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés dumával és persze jó sok zenével, no meg Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Bulmár Csokrot ígértem e-mailben az imént éneklő hölgy, aki elképesztő testhez álló aranyszínű Louis Vuitton páncél ruhában vonult végig a vörös szőnyegen, kérem szépen. A divat kritikusok álla azonnal a padlót verdeste. No de a sasszemű rajongók figyelmét nem csak a 6 szemjegyű ékszerek vagy a látványos új frizuk eltette fel, hanem az arca. Ugyanis az internet népe szerint teljesen megváltozott a hölgynek, és a kommentelők azonnal elkezdték pletykálni, hogy az éneges színésznő egy friss, elhibázott botox és plastikai kezelés miatt szinte alig tudott mosolyogni a vakuk keresztüzében. No, a pletykák már akkor a méreteket öltöttek, hogy plastikai sebészeket is megszólaltattak a magazinok, hogy elemezzék a sztár vonásait. No, és hogy tetézzem a szaftos részleteket, Selena ráadásul teljesen egyedül a férje Benny Blanco nélkül érkezett a gálára. Na, hogy ennek mi az oka? Összeveztek? Vagy valami ilyesmi? Nem tetszett az arcod, mert csúnya plasztika? No, ki tudja, a lényeg a bulvár csokorban az imént Selena Gomez. Buenos Morgan visszatekintőt kapsz rögvest, a mesterséges mesteremberek kerülnek terítékre. Addig a Purple Disco Machine, az Európa, John Zerb, és persze Adél. Na, hellóval bombáz, csak slágerek közrepül a kereskedelmi szünet után. Mutatom!
1: Zene, kevés duma,
2: kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel,
2: csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség. Akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Disco Machine, és ez diszközös Beat of Your Heart volt a tiétek, 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, előttem pedig Buenos Morgan 4 órában, így napközben pedig a viccesebb részeket mindig megmutatjuk nektek. Így lesz most is, a mester emberek kerülnek elő, akik lehet, hogy ügyesebbek, mint a mesterséges intelligencia, de nem biztos. Na, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az van, hogy állítólag nagyon nagy gondot okozunk a mestereknek, azért, mert a mesterek helyett a mesterségest használjuk, és most elvégeztek egy komolyabb kutatást a mesteremberek körében, akik fel vannak háborodva és ki vannak azon akadva, hogy az emberek felülbírálják az ő szaktudásukat, és hogy mi a mesterséges intelligenciát hívjuk segítségül, amikor megkapunk tőlük egy árajánlatot, az állítólag nekik nagyon rossz. Használjuk-e mi ezt? Én, mint az állat. Én mindenhez értek, amióta van AI.
3: Ugye, én nem. Tehát, hogy bevallom, hogy amikor otthon bármiféle ilyen probléma adódik, akkor hát egy, én nem próbálok okoskodni, átkettő azonnal szakembert hívok, vannak már ilyen jól bejáratott szakemberek, tudom,
2: vannak
3: hogy
2: embereid.
3: Igen, amihez kit kell hívni, és én így bennük megbízom, és tudom, hogy kijönnek, és hát több 10 000 forintért cserébe megoldják
4: a
3: problémát.
4: Igen, hát ott már a kiszállás az nagyobb szokott lenni ilyen díjtételben. De én egyébként kvázi mindenben most már az AI-t használom, képzeljétek el, tehát, hogy nem csak ilyen szakikérésben, hanem így minden témában, és mivel tudtam, hogy ez lesz a téma itt reggel, én kikerestem, hogy mik azok a sztorik, amikben legutóbb kértem az AI segítségét. Figyeljetek,
2: ilyenek. A péniszpumpásat nem mond, léci.
4: Még
2: vannak gyerekek.
4: Igen? Kérte, hogy mellékeljek fotót is, és nagyon jó volt. Na mindegy. Szóval ilyenek vannak, figyelj. Ingyenes vágóprogram ajánló, frajdi álomfejtés, adószámla letöltése DAB-ból, őszinte kifogás keresése, görög vicc fordítása.
2: Engem az őszinte kifogás keresése érdekel. Mit javasol?
3: Szerintem Pisti barátnőjét is.
4: Hát figyelj, alapvetően azt javasolta, hogy inkább legyek őszinte.
2: Megint múlja volt. Lehet csak, hogy a
4: kifogás egyszerűbb.
2: És azért kérted utána a görög vicc fordítását, hogy valamivel felold ezt a feszkót.
3: Egy jó görög vicc. Hagyományosan jó humoruk.
4: Mellé egy jó púzó, és kérem szépen egy kis tánc, gyorsuló ritmussal, és már meg is van a törzs.
2: Ezeket a dolgokat így oldja meg.
3: Igen, azért nagyon örülök. Tehát azért nagyon örülök. Igazából egy dolognak örülök, hogy itt a kakis felvezetés után úzót mondott, és nem púzott. Tehát ez egyet, aminek tudok örülni.
4: Jó.
2: Ez a téma kifingott.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Rihannával és Kelly Harris-szel randiztatok az imént. Ezzel zártam az utolsó órát itt a Cocktailban, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket 10 órától mostanáig. Az 5 órás magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével hallottátok. Fogjátok holnap is pénteken az utolsó munkanapon. 10-re jövök, addig tedd el a koktélos poharad, akkor pedig elővesszük, jó, töltögetjük, gyere szomjasan. A folytatás hozza neked a beatet, érkezik Roland D és Roland egészen 5-ig, 5-re pedig visszajövök a netes kedvencekkel, támadok. 7 órától pedig DJ Major GB a főszerep, itt lesz a Light Session. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok, kellemes délután Bob Sinclairrel és Kaizővel, mert hogy az I Can Wait kezdi a következő órát. Én pedig holnap győztök!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a

0: még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér 1 szám alatt.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03 múlva üdvözlöm Önöket. A Greenpeace a Szombathelyen folyó aszbesztmentesítési munkálatok felfüggesztését követeli. 157 kutató nyerte el az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíját. Kisebb földrengés volt a horvát Kvarner öböl térségében. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A szombathelyi Oladi Platón folyó aszbesztmentesítési munkák felfüggesztését követelte a Greenpeace csütörtökön, mert szerinte a munkások védőfelszerelés nélkül dolgoznak a területen, szakszerűtlenül végzik a veszélyes hulladék kezelését, és ezzel a lakosság egészségét is veszélyeztetik. A szervezet a Vasvármegyei Kormányhivatalhoz és több érintett minisztériumhoz fordult. A kormányhivatal főigazgatója válaszában azonnali helyszíni vizsgálatot ígért. A Greenpeace szakszerűtlennek tartja a veszélyes hulladék kezelését a helyszínen, mivel az új burkolat keskenyebb a szennyezett útnál, így a porzó felület jelentős része szabadon marad. 157 kutató nyerte el idén a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíját. Az ösztöndíjas kutatókat szerdán az MTA hagyományos Bolyai napján köszöntötték. Idén a 766 érvényesen pályázó közül 157 kutató részesült támogatásban, amelyet 29. alkalommal ítéltek oda. A Bolyai János kutatási ösztöndíjat az MTA alapította 1997-ben azzal a céllal, hogy ösztönözze és elismerje a kiemelkedő kutatási fejlesztési teljesítményeket a fiatal kutatók körében, valamint erősegítse az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülést. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földrengés volt csütörtök délelőtt a horvát Kvarner öböl térségében. A horvát szeizmológiai szolgálat szerint a rengés 10 óra 47 perckor észlelték. Személyi sérülésről és anyagi káról egyelőre nem érkezett hír. Szeptember 19-én szombaton 16 órakor az Esztergomi Baptista imaházban az Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok programsorozat keretében rendeznek koncertet. A Vox Nova férfi kórus zongora és orgona kísérettel, valamint fúvosokkal szólaltat meg egyházi és klasszikus műveket. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma elsősorban a Dunántúl és az ország északi részén elszórtan kisebb eső zápor, néhol zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul, a szél egyre nagyobb területen megélénkül időnként meg is erősödik, pénteken sem tágítanak a felhők, többfelé csapadék várható, 25 fok lesz a maximum.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész jók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Beat, a délután ritmusa, jól megtöltjük a következő két órát friss kedvencekkel, vadonatúj slágerekkel, Bob Sinclairrel indulunk, jön már is az I Can't Wait, a mikrofon mögött már Ilyes Solant.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig robog, száguld a beat, a délután ritmusa. Hozzuk nektek a vadonatúj kedvenceket. A következő percekben például Jack Style és John közösét. Ez már is a What Are We Gonna Do? Now!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást, és járd be játékosan a páros parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop.
3: GTI. 50 éve zenefüleinknek.
2: Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Hello, oroszlán!
4: Takács Tamás érkezik szeptember 18-án a szabadtéri színpadra.
5: 19 órakor.
4: Őt kérdezzük, hallgassátok!
5: Egy igazi sztár vendég.
6: Kártágó dalokat fogok énekelni, bluesband dalokat fogok énekelni, és Island, illetve East. Van nekem jól bevált társam, én Istenes Buliknak mondom, az Istenes Bulikhoz a Fejes Zoli barátom, aki egyébként meg villámkezű metálgitárosként lett ismert. Azt üzenem, hogy nyitott szívvel jöjjenek a koncertre, és legyenek vidámak is, mert hogy van megváltunk, és van reménységünk, és ez egy nagyon vidám dolog, és ez egy jó dolog. Mindenkit várunk szeretettel. Oroszlányi szabadtéri színpad, szeptember 18.
4: Eső esetén a művelődési házban lesz megtartva.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa egészen 5 óráig, úgyhogy addig együtt rádiózhatunk. Utána pedig Zimmerer Tomi hozza nektek a hétköznapi slágerlistát, ez lesz a Charter, majd pedig jön a hétköznapi mix műsorunk, a Light Session, mivel csütörtök van, ezért aztán Major Gabe áll majd a lemezjátszók mögé, én pedig a rudimentális slágerét pörgetem már is, ez az All I Know.

Tapratuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványi. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy igazi klasszikus, újra hangolva a Csók királyt. T-Danny dolgozta át, a folytatásban pedig jöjjön egy kis K-pop, a Stray Kids érkezik már is, ez pedig a This and That.

0: Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, ami a feléhez elérkezett. Jönnek tehát a legfrissebb hírek, információk, utána azonban még 60 percet együtt tölthetünk, így az éteren keresztül. Király Viktor és a Lotfi Begi közös lágerével indítjuk a műsor második felét. Ez lesz a Rán teljes egészében a hírek után.
1: Otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabány

0: keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
1: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Na, hogy megy a meló?
4: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
3: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
4: Komolyan?
3: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
4: És milyen a cég?
3: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
4: Na, ez már jól hangzik.
3: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 4 óra előtt, köszöntöm Önöket. Megújult az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. Szeptember 20-án országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. Magyar ellenes skandálás miatt megbírságolta a bukaresti Dinamót a Román Labdarúgó Szövetség. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Megújult formában és struktúrában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. Az átalakítás legfőbb célja, hogy az irodák ismét közvetlenül, személyes jelenléttel és valódi helyben elérhető kapcsolódási pontként segítsék az autista embereket, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket, közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a COVID-járvány alatt a személyes ügyfélfogadás háttérbe szorult a hálózatban, ami számos közvetlen szolgáltatás, például a helyi kiskönyvtárak és a személyes tanácsadás elérhetőségét nehezítette. A megújulásról azt írták, hogy a hálózat működtetése közvetlenül az AOSZ helyi tagszervezeteihez került át, amelyeket a szövetség koordinációval, szakmai és anyagi támogatással segít. Magyar ellenes skandálás miatt megbírságolta a Dinamo Bukuresti labdarúgó klubot a Román Szövetség. A Székely Sportportál beszámolója szerint a fővárosi csapat szurkolói múlt pénteken az FK Csíkszereda otthonában rendezett bajnoki mérkőzésen követték el a kihágást. A bukaresti szimpatizánsok magyar ellenes skandálásai és obszcén bekiabálásai miatt a bemondó figyelmeztette a vendégtábort, majd a játékvezető a 28. percben rövid időre meg is állította a meccset. Később valamelyest lecsillapodtak a kedélyek, de a Dinamo ultrái azután is skandáltak magyar ellenes rigmusokat, írta a székelyföldi oldal. A bukaresti szurkolók hírhettek magyar ellenes megnyilvánulásaikról. Arra is volt példa, hogy 2 dél-romániai csapat közötti mérkőzésen is a magyarokat gyalázták, amikor a mérkőzés játék vezetője a magyar nemzetiségű Kovács István volt, akit ráadásul megdobáltak. Szeptember 20-án országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel, változatos eseményekkel és több helyszínen máskor nem látogatható terek megnyitásával várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. Most vasárnap a tatai Eszterházi kastélyban a résztvevők olyan területekre, köztük a kiskastélyba és a kastélykertbe is bepillanthatnak, amelyek csak korlátozottan látogathatók. A szeptember 20-ai események díjmentesek, egyes tárlatvezetések előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részletes kínálatról és a részvétel feltételeiről a nöf.hu oldalon, valamint a helyszínek hivatalos közösségi oldalán érdemes tájékozódni.
0: Időjárás.
1: Ma elsősorban a Dunántúl és az ország északi részén elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul, a szél egyre nagyobb területen megélénkül, időnként meg is erősödik, pénteken sem tágítanak a felhők, többfelé csapadék várható, 25 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ritmusa. Hozom ebben az órában is a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Király Viktorral indulunk, Lotfi Begivel együtt érkezik már is a Run a mikrofonnál, és Solant.

Rádió mindig veled, egy igazi díva, Dua Lipa, tőle forgott a Houdini az elmúlt percekben. A folytatásban pedig Németország felé vesszük az irányt, jöjjön ugyanis az egyik közkedvelt német DJ producer, ő nem más, mint Ale Farben, tőle érkezik már is a Flowers.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Megérkezett a Mancsiárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
7: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
8: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
9: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, Tiesto most már nagyon-nagyon régóta ott van az elektronikus zene élvonalában, sőt, hát a világ legnépszerűbb DJ-i közé sorolják, nem véletlenül. Hozok erre egy újabb bizonyítékot, érkezik a tavalyi évből az I Follow Reverse.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a mai beat végére értünk. Jön két óra Zimmerer Tomival, ez lesz a Charter, majd pedig a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora este 7-től 9-ig Major Gabe-bel. Ő lesz ezúttal a ma este rezidense. Holnap reggel a Buenos Morganben jövök legközelebb Réd Ládámmal együtt. Ébredjetek velünk. Addig is gyönyörű estét mindenkinek. Sziasztok! Az elmúlt két órában I.S. Rolandot hallottátok.
2: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerekhez.

0: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Kikötők lezárásával tiltakoznak a francia halászok az üzemanyagok drágulása ellen. Tájékoztató jelent meg a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazásáról. A Duna alacsony vízállása miatt több száz nemzetközi hajójáratot kellett törölni az idén. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről, közölte az adóhatóság az MTI-vel. A NAV emlékeztetett, szeptember 15-én 5%-ra csökkent a tűzifa forgalmi adójának kulcsa. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos körét a jogszabálya megnevezés mellett vámtarifaszámra hivatkozással határozza meg. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifaszámokról részletes útmutatást ad a NAV tájékoztatója. A Duna alacsony vízállása miatt több száz nemzetközi hajójáratát törölte a Mahart Pass név Kft. Az idén, ami mintegy 110 ezer utast érinthetett. A nemzetközi hajózásból tervezett árbevételhez képest júliusban 42%-os, augusztusban pedig már 81%-os elmaradást mértek, közölte Somodi László, a hajózási társaság ügyvezetője az MTI érdeklődésére. Hozzátette, a hatás ugyanakkor jóval túlmutat a hajózási társaságok közvetlen veszteségein. A Magyarországon turisztikai szálláshelyen megforduló vendégek mintegy 6%-a érkezik szállodahajóval, ami nem csak a hajózás, hanem számos egyéb turisztikai szolgáltató számára is számottevő vendégforgalmat, árbevételt generál. A szállodahajókkal érkezők jelentős arányban vesznek igénybe különböző programokat és egyéb turisztikai szolgáltatásokat, ismertette. A hajózási forgalom kiesése ezért a turizmus számos szereplőjénél további bevétel kiesést okozhat. Dél-Franciaországban lezártak két kikötőt és egy üzemanyag raktárat csütörtökön az üzemanyagok drágulása ellen tiltakozó halászok. A benzinárok hirtelen emelkedése miatt napról napra egyre több szervezet szólít fel tüntetésekre, amelyek az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant sárga mellényes mozgalom visszatérését jelenthetik az utcákra, alig 7 hónappal az elnökválasztás és a parlamenti választások előtt. Csütörtök reggel a gázolaj átlagos ára meghaladta a 2,37 eurót, közel a 2,38 euró körüli rekordhoz a kormányzati adatok szerint. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága szeptember 21-e és október 2-a között a hentes üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugdíj számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként főképp a nyugati megyékben és az északi középhegységben kisebb esőzápor előfordulhat, 24 fok körül mérünk, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Pénteken változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

ESV és nagy bogi újdonság Always Be Mine. Imádom. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem nektek a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában Kelly's dala, a Trick Me, azt a akkora duranás. Buliba mindenképpen belefér, sőt ide a charterbe is, persze. Találkozom DJ Major Gabe-bel is, a Light Session 2 óráját 7 és 9 között ma tőle kapod. Itt lesz Jennifer Lopez, pattanásig feszült a helyzet, mondanám nyomd ki, na de ez így hülye visz lenne. Érkezik Taylor Swift és Travis Kelce, mi a neve a kutyusuknak? Elmondom, no meg találkoztok Blake Lively-val is, ugye Taylor Swift-tel egy picit össze vannak zűrözve. Na mondom a részleteket nem sokára, úgyhogy füleljetek, addig pedig a legjobbak Burak Yeltertől egy, ó, a Friday Night, no meg Ray és a Where is my husband, ő kezdi a blokkot ma a 19-én. Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencek rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

18. az Előtre és 24 Ultra közös Talk to You a Forrás Rádió szól nálad. Köszönöm, hogy itt vagy, a netes kedvencek egészen 7 óráig pörögnek, na már is Taylor Swift-tel. A négylábú családtagról rövidesen mesélek. Jó, előtte azonban jöjjön egy kőkemény baráti hátba támadás. Benfentesek szerint kőkemény jégkorszak köszöntött be Taylor és az egyik legjobb barátnője Blake Lively között. A pletyik szerint Taylor konkrétan egyetlen üzenetet sem küldött Blake-nek a születésnapjára, ami a hollywoodi kódex szerint felére.

a barátságból. Viszont van jó hírem is, forró híreim. A híresztelések szerint Taylor gőzerővel írja az új dalait, és a házassági boldogság teljesen új kreatív energiákat szabadított fel benne. Na nem sokára mesélek a kutyusukról, jó? Úgyhogy füleljetek, addig viszont hallgassátok őt. Taylor Swift a porondom, az Ömpel Light érkezik, a 17.

Özsel vagy Ugár, és az Ultra Naténa meg Imál, én csak a közös Moonzoda szám volt a tiétek a 16. héten. Ez a charter, benne pedig a netes lista a halott pénz újdonságával. Itt a gyerekek.

14. jó, hogy Dash és Young Fly, na meg az Ómama. Ez a Charter, köszi, hogy itt vagy, a világháló legjobbjait vonultatom egészen 7 óráig. Kanyarodjunk vissza a Taylorhoz és Travishez, különleges vendéggel szerepeltek együtt a Tommy Hilfiger divatmárka őszi kampányában. A közös kutyús egy szamojét kísérte el őket a fotózásra. A 36 éves sportoló a bátyjával közös podcastben mesélt róla, hogy Taylorral átbeszélték, és az énekesnő lelkesen rábólintott arra, hogy a kutya, aki a Wendy névre hallgat, rajta legyen a felvételeken. Úgyhogy Wendy, kérem, hivatalosan is kutya modelle lett, kell kérnünk egy kollekciót a méretében, de sajnos szőrt akarja, úgyhogy Tomitól kérni kell jó pár nagyon jó cuccot. Na, viccelődött Travis Kass. A sportoló egyébként azt is elárulta, hogy már több mint egy éve van velük a kutyus, akit eddig próbáltak titokban tartani. Hát most mondjam azt, hogy innentől már nem fog sikerülni. Ja, és a szamojéd mellett van még 3 cicusuk is, Meredith Grey, Olivia Benson és Benjamin Button. Szép neveket adtak nekik. Teddy Swimsnek is szép neve van, nőjön Mr. Noida, így az újdonság.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Október 3-án indul a rókák veszettség elleni vakcinázása. Hirtelen szívhalál okozta Deák Bill Gyula halálát. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Gátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapun keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-án kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása, ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. Hangsúlyozták, hogy a betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak, emellett felhívták a figyelmet arra, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyek kijuttatását kis repülőgépekkel végzik. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Pacemaker beültetést követően hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula, közölte a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére. Lubkovics Géza elmondta, az énekest mindössze 2-3 napig kezelték Zalaegerszegen, rutin műtétnek számító pacemaker beültetést végeztek nála. A műtétet követő éjszaka azonban számukra is váratlanul halt meg, fogalmazott a főorvos. Hozzátette, az énekes hirtelen szívhalál miatt hunyt el. Hogy miért éppen Zalaegerszegen zajlott a gyógykezelés, arról Lubkovics Géza a család felhatalmazása nélkül nem kívánt beszélni. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 25-én pénteken 8 és 15 óra 30 perc között hálózat karbantartás miatt környén tervezett áramszünet lesz, amely több fogyasztási helyet is érint. Ezek részletes listáját a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként főképp a nyugati megyékben és az északi középhegységben kisebb esőzápor előfordulhat, 24 fok körül mérünk, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Pénteken változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tizedike héten a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, csütörtök van, úgyhogy a világháló legjobbjait hozom el egészen 7 óráig. Itt lesz DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában 7 és 9 között. Jön a Visszatek rovat Kallisszel, a Trick Me tuti repül, no meg Jennifer Lopezről is mesélek, úgyhogy füleljetek ám nagyon. Addig pedig hozom a legjobbakat Nagy Bogi és Dash közöst, Tóth Abigail pedig most Accentel. A Sugar Daddy érkezik a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

A nyolcadik nagy Bogi Dash-sel, jól leszek újra így a dal, a hetediken pedig Diazzel és Mentával találkoztatok, a méreg volt a tiétek. A Forrás Rádió szól nálatok, köszönöm, hogy itt vagytok, ez a netes lista, de mondom a menetrendet, fülej. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök, tehát a világháló legjobbjai, ez van ma, péntek Dance Chart. És ha már emlegettem a neteset, 2004 a dátum, Kelly's dala, abban az évben az első helyen, itt a cikk,

0: A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás is.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Az FLO és a Likit egy új dal, itt a forrásom. Köszönöm, hogy velem vagy. A chartert hallgatod, ma a netes lista egészen 7 óráig. Alex Warrennel, a Fever Dream Robban már.

14. héten Jennifer Lopez és David Guetta a Save Me Tonight pörgött. A Forrás Charter, a Porondon és Tamás. Köszi, hogy itt vagy, a netes listát egészen 7 óráig kapod. Mindjárt a legjobb háromban leszünk. No, de kanyarodjunk vissza Jennifer Lopezhez. Képzeljétek, állítólag képtelen elfogadni a Ben Affleckkel való válást. A Benfentesek szerint az 57 éves énekesnő minden létező ürügyet megragad, hogy kapcsolatban lépjen exével. Nemrég állítólag addig nyomta Bent, amíg a színész meg nem jelent vele egy New York-i premieren, amit aztán azonnal meg is bánt. A stáb tagjai azt suttogják, hogy Gino azóta megállás nélkül hívogatja, üzenetekkel bombázza a sztárt, sőt, olyan rajongói kommenteket küldözget neki, amik arról szólnak, milyen szerelmesnek tűnnek még mindig. Na, Ben viszont a barátai szerint már csak távolságra és nyugalomra vágyik. Meg Jennifer pénzére? Na, bár szerintem Ben Afflecknek is van mit beleaprítani a leveskébe. Bruno Marsnak is őt hozom.

éde külföldre költözik. Na, holnap mesélem. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes estét kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai nap DJ Major Gabe lesz itt veletek 7 és 9 között, holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgán. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

valóban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A kiskorú a közösségi médiához való hozzáférésének szabályozásáról tett közé javaslatot az Európai Bizottság. Tájékoztató jelent meg a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazásáról. 157 kutató nyerte el az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíját. 3 perc múlva 7 óra, Nemes Kittit hallják. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről, közölte az adóhatóság az MTI-vel. A NAV emlékeztetett, szeptember 15-én 5%-ra csökkent a tűzifa forgalmi adójának kulcsa. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos körét a jogszabálya megnevezés mellett vámtarifaszámra hivatkozással határozza meg. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifaszámokról részletes útmutatást ad a NAV tájékoztatója. 157 kutató nyerte el idén a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíját. Az ösztöndíjas kutatókat szerdán az MTA hagyományos Bolyai napján köszöntötték. Idén a 766 érvényesen pályázó közül 157 kutató részesült támogatásban, amelyet 29. alkalommal ítéltek oda. A Bolyai János kutatási ösztöndíjat az MTA alapította 1997-ben azzal a céllal, hogy ösztönözze és elismerje a kiemelkedő kutatási fejlesztési teljesítményeket a fiatal kutatók körében, valamint elősegítse az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülést. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EUKIDS Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. Szeptember 20-án országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel, változatos eseményekkel és több helyszínen máskor nem látogatható terek megnyitásával várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. Most vasárnap a tatai Eszterházi kastélyban a résztvevők olyan területekre, köztük a kiskastélyba és a kastélykertbe is bepillanthatnak, amelyek csak korlátozottan látogathatók. A szeptember 20-ai események díjmentesek, egyes tárlatvezetések előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részletes kínálatról és a részvétel feltételeiről a nöf.hu oldalon, valamint a helyszínek hivatalos közösségi oldalán érdemes tájékozódni.
0: Időjárás.
1: Késő este, éjszaka eleinte országszerte felhős lesz az ég, tartós eső nem várható. Pénteken az ország nagyobb északi és nyugati térségében vékonyodó, csökkenő felhőzet és napsütés lesz jellemző. Elszórtan lehet csapadék. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 25 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session a Forrás Rádió Mix műsorában.

0: Pop Session. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok mindenkinek. Szeptember 19-én lesz az első szőnyi motoros nap. Befejeződött a tatai zsidó temető kerítésének felújítása. MESZK szakmai díjjal ismerték el Majorné Papanec Katalint. Kedves hallgatók, ezek a hírpercek 2026. szeptember 17-én csütörtök este. A mikrofonnál Szabó Istvánnal. Jönnek már is a részletek. Szeptember 19-én lesz az első szőnyi motoros nap. A Brigéció Fiai Motoros Egyesület olyan régi hagyományokat szeretne feléleszteni a városban, amelyek korábban szerves részét adták Komárom sokrétű kulturális életének. Tircsi Gábort és Török Gábort hallják, az egyesület elnökét és alelnökét.
2: A motorosok sok helyről ígérték, hogy jönnek, akár csak felvonulni, tehát a környező városokból, és még a felvidékről is már jelezték, hogy érkeznének. És itt is már motorok összetétele változó. A móriak jelezték, hogy 10 veterán motorral érkeznének, napközben ki lesznek állítva, felvonulnak velük, és utána meg lehet őket nézni, meg lehet csodálni, és akár simogatni, és ők külön lesznek kiállítva bent a belső részen.
3: Megkérünk mindenkit, aki szeretné, hogy gyermeke induljon ezen a versenyen, azért, ha lehetősége van, hozza a kis motorját, azzal már összeszokott a gyermek a saját járgányával, és nem kell valami idegenre rájönnünk. Tudom, ez nem okoz neki gondot, de azért nekünk is könnyebb, hogyha a sajátját hozzák. Előre láthatok, éjfélig tartanak a programok, ugyanis mikor vége van a felvonulásnak, utána ebéddel kedveskedünk minden véradónak, valamint lesznek kint étel és italárusok is. Aztán 17 órakor kezdődnek a könnyű zenei koncertek, itt 4 zenekar, 4 fellépő lesz. A Café City nevű zenekar nyitja meg a sort, tatai zenekar, utána a 34-es körzet nevű zenekar, helyiek, ők komáromiak, valamint a szöges ellentét és a Blues Walkers, ők Ácsról fognak játszani, és Blues Walkers zárja a sort.
2: A véradás az 10 órától 14 óráig tart. Eseménynek az oldalán van egy regisztrációs pontja. Megkérnek mindenkit, aki szeretne vért adni, ott regisztráljon. Ez segíti a Vöröskereszt munkáját azzal, hogy hány főre készüljenek. A véradás után Vöröskereszt szeretné őket meglepni valami kisebb ajándéka, és ezért, hogy a létszám meglegyen. Első szőnyi motoros napként fut, és ott részletesen le vannak írva a programok, a vendéglátóegységek plusz folyamatos kerülnek fel a támogatók is. De a jövőben úgy szeretnénk visszahozni azt a hagyományt, ami volt évtizedekig, hogy Komáromba kezdődött a motoros szezon, tehát az április végi célt lőnénk be. Itt Komáromba indulna Magyarországon a motoros szezon, mindenki itt ülne vissza a vasra, hogy itt legyen tényleg az a 200-300 vagy akár nagyobb létszámú motoros, plusz aki nem motoros, hogy a koncerteken részt tudjon venni, tehát mindenkinek szánjuk rendezvényeket.
1: Ököllel támadt a jegyvizsgálóra egy ittas jegy nélkül utazó férfi egy Szombathely és Kelenföld között közlekedő vonaton, írja a kemma.hu. A komáromi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a támadást elkövető ellen. A vádirat szerint a férfi a jegyvizsgáló felszólítására szidalmazni kezdte a vasúti dolgozót, majd ököllel arcon ütötte. A férfi azt is közölte, hogy korábban börtönben volt, és az sem érdekli, ha ismét lecsukják. Áll a Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség sajtóközleményében. Díler bíró elé szeptember 7-én a kábítószeres ügy középpontjában az elsőrendű vádlott áll, aki a vád szerint 2023 őszétől metamfetamint és marihuánát árult Komáromban és környékén. A férfi által értékesített marihuánából a másodrendű vádlott is vásárolt, majd 100 grammot saját részre, valamint tovább értékesítésre, valamint ismeretlen személytől még több mint fél kilogramm marihuánát is, hogy eladja azt. A harmadrendű vádlott az elsőrendűtől metamfetamint tartalmú anyagot vett, valamint egy ismeretlentől szerzett marihuánát, amelyek hatóanyag tartalma együttesen meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a törvényszék a kábítószerkereskedelem büntette miatt az elsőrendű vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint tiltsa el a közügyektől és a járművezetéstől. Befejeződött a tatai zsidó temető kerítésének felújítása, az idei volt a temető kerítés megújításának harmadik üteme. győzelme. Az előző két szakaszt ugyancsak a Városgazda végezte. Az április végén indult munkálatok során a még megmaradt régi kerítésrészt és a korábbi kőalapot teljesen elbontották, valamint eltávolították a benőtt gyökérzetet is. Ezt követően mélypont alapozás készült, amelyre egy széles vasalt betonkoszorúk alap került. A külső és belső rétegben kézzel rakott terméskő falazat közé betonvasakkal megerősített magot helyeztek el a maximális stabilitás érdekében. A bontott kövek egy részének újrahasznosítása mellett a hiányzó termésköveket is pótolták. A Tatai az ország egyik legrégebbi zsidó temetője. A Tatabányai Értéktárbizottság legutóbbi ülésén több a város bányászati hagyományaihoz kapcsolódó javaslatról született döntés, számolt be róla Tatabánya megyei jogú város Facebook oldala. A bizottság felvette a Tatabányai Értéktárba a 0,75 négyzetméteres két élő bánya csillét, valamint a tatabányai szénbányászatban alkalmazott fejtésmódot. Mindkét érték szorosan kapcsolódik Tatabánya bányászati múltjához és az egykori szénbányászat műszaki örökségéhez. Az ülésen arról is döntöttek, hogy a tatabányai bányászdalkör bekerüljön a helyi értéktárba. Max szakmai díjjal ismerték el Majorné Papanec Katalint, az esztergomi Vasszari Kolos Kórház Dorogi Takkórháza ápolási főosztályának részlegvezető főnővérét és az ő munkáját. Az elismerés Siófokon a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 13. kongresszusán adták át, számolt be róla a kórház Facebook oldala. Az intézmény közösségi oldalán gratulált munkatársának a rangos szakmai elismeréshez. Folytatódik a Tatai Múzeum idei szabad egyetemi előadás sorozata, amelynek első félévi előadásai Tataváros és Európa történelmi kapcsolatait vizsgálták. A következő alkalmak során október 5-én tatai képeslapokról, november 9-én a helytörténeti kutatások kezdeteiről, december 7-én pedig a várost ábrázoló festményekről hallhatnak az érdeklődők a Tatai Várban mindhárom napon délután 5 órától. És végezetül sport, Magyar Kupa a múlt hétvégéről. A Kecskemét egy fordulatos 9 gólos mérkőzés végén nyert 5-4-re az MB3-as Tatabánya otthonában a MOL Magyar Kupában. A lilafehér sikerhez egy szürreális öngól is kellett, a bányász felszabadítani kívánó védője társát, Szegleti Gergelyt találta szembe, akiről pedig saját kapujába pattant a labda. A mérkőzés során a tatabányai csapat többször is vezetett. Kedves hallgatók, a hírperceket hallották 2026. szeptember 17-én csütörtök este. További szép estét kívánok, tartsanak a Forrás Rádióval. Velem legközelebb holnap délután 12:57-kor találkozhatnak itt a Forrás Rádió frekvenciáin. Addig is minden jót kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Yeah.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenét!

0: nem csak egy rádió, ez a Forrás Rádió. Mindig vele!
1: I want you to stay. I want you to stay.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

0: Kezdjük általában.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A For

0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így és